Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Október 6-án, kedd késői szakai homokóra műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Török Ignác magyar honvédtábornok, az aradi vértanúk egyikétől származik, aki 1849. október 6-án hunyt el, és így szól. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parány is új csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ezzel az idézettel emlékezzünk ma az aradi vértanukra. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 6 óráig. Az első órában Kodály Zoltán klasszikus műveit ajánlom figyelmükbe. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve a keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik, egyben utolsó órában a zenélő köntős komoly zenei rovatunkkal sugározzuk Nagy Bolya szerkesztésében. Utána pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő közel egy órában Kodály Zoltán klasszikus műveit hallhatják.

0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában, a mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan felcsendül a napáhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat. Az óra utolsó részében pedig keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A következő percekben a napáhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe a kétféle házépítő. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló bölcs az emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 24. verse.

Ma Kazamula Joseph Chauke, Gautengben, Dél-Afrikában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom önöknek. Amikor édesanyám 1982-ben meghalt, árva lettem, és egy álságos, bizalom nélküli közegbe kerültem. Így nevelkedtem. Gyerekként nem volt szilárd alapom, amire támaszkodhattam volna. Útmutatásra lett volna szükségem, de nem tudtam, hová forduljak. Néhány évvel édesanyám halála után éreztem, hogy valami nincs rendben. El kellett döntenem, hogyan éljek, milyen utat kövessek. Sok kérdés merült fel bennem. Ki vagyok én? Honnan jövök? Ki az én apám? Ugyanezeket a kérdéseket feltettem a nővéreimnek, a fivéreimnek és a nagynénéimnek is, de nem kaptam érdemi válaszokat. Vágytam arra, hogy legyen egy apám, vagy valaki, akit apának szólíthatok. Mivel nem hívő családban nevelkedtem, nem tudtam, hogy Isten a mi mennyei atyánk. Elkezdtem keresni Istent, templomba járni és másokkal együtt imádkozni. Idővel Isten segített felfedeznem és megértenem, hogy ki vagyok. Úgy döntöttem, elfogadom Istent atyámnak. Amikor Istent keressük, a hitből szilárd alapot építhetünk egy teljes élethez.

Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük a szeretetedet és útmutatásod. Segíts, hogy téged keressünk, amikor úgy érezzük, hogy kérdéseink megválaszolhatatlanok. Ámen.

Mit teszek azért, hogy jó kapcsolatot építsek ki Istennel? Kérdi és vallja ezt? Kazaluma Joseph Chake, Gautengben, Dél-Afrikában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az árva gyermekekért.

A napáhítatát hallhatták Albert Mária tolmácsolásában. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Október 6-át írunk, ez az év 279. szökő években, a 280. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 80 nap van hátra.

Tekintsük át először, milyen fontosabb események történtek október 6-án. 166 évvel ezelőtt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyancsak 166 évvel ezelőtt Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. 126 évvel ezelőtt, ezen a napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1889. október 6-án Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a kabarett. 167 évvel ezelőtt ezen a napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 107 évvel ezelőtt ezen a napon az osztrák-magyar monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Batthyány örök mécsest, amely a szabadság jelképe lett. 64 évvel ezelőtt október 6-án megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. 59 évvel ezelőtt eltemették Rajk Lászlót és társait. 1968-ban ezen a napon a brit televízióban dokumentumfilmet mutattak be a Doors zenekarról. 18 évvel ezelőtt megindult a két legnagyobb magyar kereskedelmi televízió, az RTL Klub és a TV2 földi felszíntéri sugárzása. 15 évvel ezelőtt lemondott Slobodan Milosevic, a szerb köztársaság elnöke. Ezek voltak az október 6-ához tartozó fontosabb történelmi események.

Most lássuk, kik azok a híres személyek, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 726 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 220 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Lahner György, honvéd tábornok, aradi vértanú, akit 54. születésnapján végeztek ki. 152 évvel ezelőtt, október 6-án megszületett Iván Fienő, színész, rendező és műfordító. 109 évvel ezelőtt, október 6-án megszületett Janet Gaynor, amerikai színésznő, az első Oscar-díjas nő, amit három filmbeli alakításáért

Tonyi Nagy Mária, romániai magyar költő, újságíró és műfordító. 59 évvel ezelőtt megszületett Salamon András, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró és operatőr. 42 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Szekeres Adrián énekesnő. Ezek voltak azok a híresebb személyek, akik október 6-án születtek.

Most tekintsük át azokat a híresebb neveket, akik október 6-án hunytak el. 914 évvel ezelőtt, október 6-án meghalt Kartaúzi Szent Bruno, kölni születésű katolikus áldozópap, a Kartaúzi rend alapítója. 1936. október 6-án Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 78 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Borostyán Kői Mátyás, vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 74 évvel ezelőtt október 6-án meghalt Kabos Gyula, színész, komikus. 64 évvel ezelőtt meghalt Otto Fritz Meyerhof, Nobel-díjas német származású amerikai biokémikus. 34 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Anwar Sadat, Nobel-békedíjas, egyiptomi politikus és államfő. 105 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta vagyonát. 23 évvel ezelőtt ezen a napon Aidsben meghalt Denholm Elliot, angol színész. 1989. október 6-án meghalt Bette Davis, amerikai színésznő. Ezek voltak azok a híresebb személyek, akik október 6-án hunytak el. Október 6-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az október 6-ai kalendáriumunkat Szabó Anitával lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Bajusz Anna segítségével.
1: A mai napon, október 6-án Bruno, Renáta és Kadosa névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Bruno, ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Renáta, latin eredetű név, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjászületett. A Kadosa magyar eredetű férfi név, jelentése katona. Attila hun fejedelem első választott vezére volt, régi magyar családnév. Ma tehát, október 6-án sok szeretettel köszöntjük Bruno, Renáta és Kadosa személynek.

nevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, illetve azokat is, akik életük fontos eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Nox együttes Százszor ölelj még című dalával. Isten éltesse őket! A következő több mint fél órában a múlt hétfői keresztjén élet felekezetközi műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet óvatunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele második részének az első verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangélium

mi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk Isten igét, a János apostol első levele, második részének az első verséből. Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Szoktuk mondani, hogy nincsen ember hiba nélkül, és nyilván ez igaz, de gyakran azzal a hátsó gondolattal szoktuk ezt ismételgetni, hogy ezzel kiegyezünk, elfogadjuk ezt a helyzetet, és meg is állunk ebben. Bennünk van ez a feladás, hogy hát bűnös vagyok, hogy ember vagyok, hogy hibáim vannak, és kész, és ennyi. Az ige azt mondja nekünk, hogy nem szabad itt megállni, nem szabad feladni, és végig, ha olvassuk a Bibliát, állandóan haladásról, úton járásról van szó, nem pedig arról, hogy megállni. Teremtéskor mondta már Isten, hogy nem állunk meg itt, hanem megyünk és betöltjük a földet. Nem gyűlünk össze egy helyen, nem telepedünk le, hanem felfedezzük az egész világot és tovább megyünk. Ugyanígy útra hívta el Isten az összes kiválasztottat is. Ábrahámtól elkezdve nagyon sokakat sorolhatnánk, akiket Isten arra hívott el, hogy ne álljanak meg, hanem hogy tovább menjenek. És Jézus is állandóan ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek, illetve kövessetek engem. Végül is, ha a Szentírást lapozzuk, akkor tényleg ez olyan, mint ha ma egy busznak a menetrendjét néznénk, ahol van egy kiinduló állomás, közben bizonyos helyek, amelyeket érint az útvonalon ez a jármű, és aztán megérkezik a célba. Ezért mondja az apostol is, hogy nem szabad megállni, és ez a bűnre is vonatkozik, nem maradunk meg a bűnben egy bizonyos állapotban, ami nem jó, nem kell azt elfogadni, még akkor is, hogyha tény, hogy állandóan hibázunk, hanem tovább kell menni. Ezért is van ebben az igében két üzenet, hogy ne vétkezzetek. Vagyis az kell legyen a szándékom, az kell legyen a célom, az kell legyen az álmom, hogy már pedig én igyekszem arra, hogy ne kövessek el hibákat. Ezért beszél a Szentírás olyan emberekről, akiknek nagyon jól ismerjük komoly nagy eleséseit is, hogy tökéletes ember volt, hiszen nem arról beszél, hogy nem hibázott sohasem, hiszen ilyen nincs, hanem arról beszél, hogy még akkor is, hogyha hibázott, megkereste Istennél a bocsánatot, és továbbment, és igyekezett a tökéletesség fele, és az volt előtte, hogy ne hibázzon, és hogy, mint aki felült, úgymond a buszra, az meg is érkezzen a célhoz. Nagyon sokszor ez van bennünk, hogy hát bűnös vagyok, hát ez úgy sem működik, és a kísértő rá is segít, hogy elvegye a kedvünket, sokszor marcangolja a lelkünket fölösleges önváddal, mert ugyan reánk süti joggal, ahogy mondja is az ige, hogy vádoló az ő természete, hogy na, ugye, hogy megint hibáztál, de elrejti a szemünk elől, szánt szándékkal elfeledteti velünk azt, hogy van viszont bocsánat. Ez a másik üzenete ennek az igének, hogy ez legyen a vágyatok, ez legyen a célotok és a szándékotok, hogy ne hibázzatok. De ha mégis megtörténik, ennek ellenére, akkor, ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Jézusról tudjuk, hogy a bűneinket átvállalta. Hát természetes, hogy hozzámegyek, és megkérem azt, hogy ugye most is megbocsátasz nekem, mert tudom, hogy belefér ez a kereszthalál nagy-nagy kegyelmi ajándékába. Ezért, hogyha meg is történik a hiba, nem kell körülötte oly sokat toporogni, és állandóan azt ismételgetni, mert megint nem sikerült, hanem ahogy mondja az ige is, van szószólónk, tovább kell menni. Ez az a tovább menés, amiről ez az ige szól. Megtörtént a hiba, de tovább kell menni, és nem ott annál megrekedni. Így haladhatunk csak a lelki életben. Így ajándékozhat meg Isten újabb áldásokkal, újabb felismerésekkel, így növekedhetünk a hitben, sőt, még tanulhatunk az előbbi hibákból, elesésekből is. Hiszen Isten van oly hatalmas, hogy a rosszat is javunkra fordítsa. És tényleg tudjuk jól azt,
nem egyszer szégyenletes hibák, bűnök és elesések okulásunkra lettek, pontosan azért, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra lehet. És Isten ezt meg is cselekszi azokkal, akik őt szeretik. Megessik a hiba, tovább kell menni ahhoz, aki megbocsátja. Hiszen ezt mondja, vétkeztél, menj Jézushoz. Ez legyen a szívünkben, hogy ne vétkezzünk. És ha mégis megtörtént, akkor menjünk Jézushoz, nála biztos a bocsánat. Ha böjtölni akarunk, akkor ez az ige így is lefordítható, hogy böjtöljünk azzal, hogy hibázzunk, de ha mégis megtörtént, akkor vegyük magunkhoz a bőségesen megterített kegyelem asztalról azt a mindennapi bocsánatot, amire szükségünk van. Íme így leszünk boldogak, és így leszünk tényleg szabad emberek, akik nem a hibák felett jajonganak, hanem a kegyelemnek örvendeznek. Amen. Segíts, Urunk Jézus, veled tovább menni. És köszönjük, hogy a te utad nem az ítéletbe, hanem a kegyelembe és az örök életbe vezet. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem hogy feloldozzál, hogy kiszabadíts, hogyha elestünk, felemelj, hogyha megtorpantunk, akkor veled tovább mehessünk. Így nyújtjuk hozzád a mi kezünket, bocsáss meg nekünk, emelj fel bennünket, segíts tovább mennünk veled. Áldott légy, hogy nálad bőséges a bocsánat, és kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ma is. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János apostol első levele második részének az első verse alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül egy legújabb kiadást szeretnék bemutatni. Atipikus nő, Krisztusban szabad, teljes és elhívott. Szerzője Abigail Dodds. Ízig-vérig nő, egy olyan kultúrában, amely egyszerre értékeli le a nőiességet, megfosztva azt valódi súlyától, és másrészt bálványozza, mintha a női mi voltunk lenne mindenünk, nem könnyű tisztán látni, mit is jelent valójában nőnek lenni. Ha azonban a Szentírás tükrében vizsgáljuk a nőiesség kérdését, ráébredünk, hogy Isten elképzelése a nőkről sokkal tágabb és gazdagabb kategória, mint gondolnánk. Ez a könyv frissítő erővel hat női identitásunkra, és arra emlékeztet, hogy a Krisztusban való élet nőként is kiteljesít minket, ha felismerjük, hogy minden tettünket áthatja női mi voltunk, megbékélhetünk azzal, ahogyan Isten megalkotott minket, és megláthatjuk. Nőiességünk Krisztus megbízatásának és munkájának elengedhetetlen része, írja a szerző a bevezető szavaiban. Most pedig ízelítőül egy néhány gondolatot felolvasok a könyvnek a tartalmából. Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Abigailnek hívnak, édesapámtól kaptam ezt a nevet. Jova állam délkeleti részén születtem és nőttem fel. Négy testvér közül a legfiatalabb vagyok. Szüleinkkel együtt egy kis észak-amerikai baptista gyülekezethez tartoztunk, ahol az évek során többször is hallottam az evangéliumot, és 12 éves korom táján megtértem, és hitre jutottam. Sosem ismertem olyan életet, mely nem Isten szolgálatában munkálkodik. Ezzel azt akarom mondani, hogy bár a szüleim nem álltak gyülekezeti alkalmazásban, sosem fordult elő, hogy ne szolgálták volna az Urat, mint azzal, amit a gyülekezetben és azon kívül tettek. Ezt azért hangsúlyozom, hogy érthetővé váljon, miért álltam neki könyvet írni a keresztény nőiesség kérdéséről. Hiszen ha egy nő könyvet szándékozik írni erről a témáról, akkor bizonyára már mindent tud, vagy igen nagy fába vágta fejszéjét. Csak ugyan emlékszem arra a pillanatra, amikor először merült fel bennem, hogy könyvet írjak, és átfutott a fejemen a gondolat. Feltéve, ha nem a nőiességről fog szólni, arról sosem akarok írni. Volt-e valaha még egy olyan téma, melyet ennyiszer kitárgyaltak, befeketítettek, bálványoztak, elhanyagoltak, kritizáltak, és általában összekúszáltak? Nos igen, ez más témákkal is megesett már, de azért ez is előkelő helyen áll a listán. Vajon milyen jogon merészkedtem ilyen vizekre? Semmilyen jogon. Akárcsak a szüleim, akik előttem jártak, és gyermekeim, akik utánam jönnek, én is egyszerűen csak ajándékokat kaptam. Ezeket az ajándékokat nem én választottam, és nem is érdemeltem ki őket. Először is megkaptam azt az ajándékot, hogy Jézus által Istenhez tartozhatok, aztán a szolgálat ajándékát, melyet ő minden hívőnek megad más-más formában. Saját életemben ez többek között az írás és más nők tanítása formájában nyilvánul meg. Ez a könyv része a szolgálatomnak, elhívásomnak, örömömnek és az életem Krisztusban való beteljesedésének. Egyszerű könyv ez, melynek egyszerű szerzője maga is erősen érintett a második negyed közepén járva ebben a játékban. Az alábbi fejezeteket valós időben írtam, miközben nekem is valós kérdésekkel kellett szembesülnöm arról, hogy mit jelent keresztény nőnek lenni. Időnként szorongó, feszült és frusztrált pillanataim voltak. Isten könyve járt a fejemben, mi alatt kezeim a családomat szolgálták, és igyekeztem helyt állni olyan helyzetekben, amelyeket nem értettem teljesen. A könyv úgy készült, hogy szinte állandóan félbeszakítottak, a telefonomra pedig újra meg újra dörültem a közösségi média appokat. Amikor gépeltem a szöveget, körmöm alá volt ragadva a tészta. Az átnézést és javítást viták, bűnbánat és megbocsátás közepette végeztem. Ez a könyv nem elvont eszmékről szól, hanem a vérverejtékes, való életről. Ugyanakkor mély hála, lenyűgöző békesség és félelemmel teljes imádat töltött el a megírás során amiatt, amit Isten tett,
amikor nőkké alkotott bennünket, és igényt formált ránk, mint övéire. Jókedvű nevetéssel írtam, mely annak tudatából fakad, hogy valóban Isten urja a dolgokat, akár teljesen megértem az ő útját, akár nem. Nem kiáltványt fogalmaztam, hanem inkább elmélkedéseket a témával kapcsolatban. Az a célom, hogy megértsem a keresztény nőiességet úgy, ahogy az Isten ígéje és az ő világa kijelentette nekünk, vagyis megértsem, hogy Jézus által és ő érte lettünk teremtve. Ezért minden fejezet egy önálló egység, mely a téma egy-egy aspektusára fókuszál, a fejezetek együttesen pedig segítenek jobban megértenünk a keresztények miben létét, akik ízig-vérig nők, mindent nőként tesznek, és akik bátrak és szabadok Krisztusban. Nem lettem a könyv témájának a mestere. Inkább a könyv vált az én mesteremmé, amennyiben azt a valóságot és igazságot fejezi ki, amelynek végül mindannyiunknak a mesterévé kell válnia. Olyan könyvet írtam, amilyenre szükségem van. Ez az oka annak, hogy az abban foglaltak néha zavarba ejthetik az olvasót. Rájöttem, hogy a kegyelem nem valami olyan dolog, amit megadhatok magamnak azáltal, hogy kesztyűs kézzel bánok magammal, vagy megkérek másokat, hogy legyenek velem elnézőek. Egyáltalán nem magamhoz kell fordulnom kegyelemért. Épp ellenkezőleg, Isten Krisztusban található kegyelméből részesülni sokkal jobb, mint kesztyűs kézzel bánni magammal. Krisztussal a zavarba ejtő, kemény igazságok életadó, keserű pirulákká válnak. A könyvem egyes részeihez pozitív és negatív értelemben egyaránt ösztönzést adtak a keresztény körökben a témával kapcsolatos múltbeli és jelenlegi tanítások, amelyek néha önmagáért dicsőítették a nőiességet, máskor lekicsinyelték azt, és sokszor beskatujázták. Úgy vettem észre, hogy a nőiesség beskatujázása, amikor női mi volton pusztán bizonyos női eszményeket értenek, idézte elő annak helytelen dicsőítését. Tegyük a nőiességet egész életünk középpontjával, és lekicsinlését is. Emelkedjünk felül a nőiességen, legyünk fontos emberek, ne pedig buta nők. De ha a női létet olyan teljes valóságként tudjuk megérteni, amely épp úgy jelen van az ujjainkban és lábujjainkban, mint a méhünkben és a mellünkben, akkor látni kezdjük, hogy nőiességünket mind a Szentírás szövegében, mind az életünk szövegében a kereszt, maga Krisztus fényében kell olvasnunk. Az a vágyam, hogy a nők békességben legyenek önmagukkal, hálásak legyenek azért, hogy Isten nőnek alkotta őket, és mindezt Krisztus missziója és munkája nélkülözhetetlen részének tekintsék. Néhány címszó a tartalomból. Ízig vérig nők Krisztusban, nőként téve mindent Krisztusban, félelem nélkül és szabad nők Krisztusban, erős és gyenge nők, függő nők, szenvedő nők, szabad nők, a végtelen Krisztus véges nőkben. Ilyen címszavak szerepelnek a tartalomban. Hát ezt a könyvet ajánlom nyilván elsősorban a nők részére, akik szeretnének ebben a témakörben tájékozottabbak lenni, széleskörű látást nyerni, és emellett pedig szeretettel ajánlom minden más kiadványunkat, és akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzó út 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus követése. Ez a kifejezés a rabbik tanítványainak életéből származik. A tanítványoknak a mestereikhez, a rabbikhoz való viszonya Jézus Krisztus korában nem volt olyan laza, mint amilyen ma a tanulójé és a tanítójáé. A tanítvány nem csak meghatározott órákon volt együtt mesterével, teljes életközösség volt közöttük. Ez az életközösség azzal valósult meg, hogy a tanítvány követte tanítóját az ő útjain. A követés jelentése, elszakadás, más vezetésének elfogadása, sorsközösség vállalása. Tanítvánnyá lenni, azaz ilyen követésnek neki indulni, csak úgy tudott valaki, hogy előbb elszakadt addigi kapcsolataitól. Valakit követni jelentése az, hogy mozgásba jönni, mindent, ami feltartóztat, hátrahagyni. Hogy Jézus milyen föltétlen követést vár el tanítványaitól, azt láthatjuk abból, hogy bizonyos körülmények között még azt is megkívánja, hogy valaki tulajdon apja temetésén való részvételről is lemondjon. Lukács evangéliuma 9. részének 59. és 60. versei. Vagy, hogy számolja föl egész vagyonát. Márk evangéliuma 10. részének 21. verse. Követni azt jelenti, mozgékonnyá válni, és nem engedni azt, hogy bizonyos szokások és hagyományok keretei megkössék az embert. De jelenti azt is, hogy állandó mozgásban lenni. Mindig ott lenni, ahol a mester van, és ott dolgozni, ahol ő neki lát. Péter szívesen maradna Kapernaumban, mivel azonban Krisztus tovább megy, követi őt. Márk evangéliuma első részének 38. verse. Követni továbbá azt jelenti, valakit elöljárni, engedni, azaz minden egyéni választásról lemondani. Erre gondol az Úr Jézus, amikor azt mondja, Máté evangéliuma 16. részének 24. versében, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Az ön megtagadás nem önkínzás, nem abból áll, hogy az ember lehetőleg sokat nélkülöz, dolgozik, terhet vállal, miközben egészen független marad. Aki önmagát megtagadja, az lemond arról, hogy saját maga ura legyen, s maga vezesse önmagát, hanem a helyet vonakodás nélkül követi egy nagyobbnak a vezetését. Önmegtagadónak lenni azt jelenti, hogy a maga választotta cselekedeteket feladja valaki, és minden szolgálatra megbízatást kap, még ha ezek a cselekedetek elismerten kegyesek lennének is. Végül pedig követni azt jelenti, sorsközösséget vállalni. Ahol Krisztust megfeszítik, ott a tanítvány sem riadhat vissza a kereszttől. Máté evangéliuma 16. részének 24. verséből olvassuk, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Követés azt jelenti, Krisztus személyes vezetése alatt lenni. A gyülekezet tagjait pünkösd után is tanítványoknak hívják. Miként az apostolok, ők is tanulók és követők. S ezt nem csak úgy kell érteni, mintha a keresztjének, Krisztus egykori szavainak vagy cselekedeteinek tanulmányozása
és az azokról való áhítatos elmélkedés révén megkísérelnék őt utánozni. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a feltámadott Krisztus jelen van közöttük, mint aki tanítja őket, és előttük jár. Tévedés Krisztus követéséről beszélni akkor, amikor valaki egyáltalán nincs meggyőződve arról, hogy Krisztus személyes vezetése alatt áll, és önmaga határozza meg azt, ami Krisztus útja lehetne, vagy aminek lennie kellene. Az igaz, hogy a követés időnként keresés, tudakozódás és tisztánlátás után való vágyódás. De a követés végül is mindig azt jelenti, hogy határozott vezetéssel rendelkezni. Ennek a szónak minden más magyarázata a szó értelmének megüresítése. Követni jelentése? Meghatározott úton járni. Az útban egész bizonyosnak lenni.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kedves Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat, késő éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. Ebben az órában hamarosan zenélő köntös rovatába várja önöket Nagy Ibolya, utána pedig jazzzenét hallgatunk.
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október 4-e az 1582-es évben a történelem egyik legkülönösebb pillanata volt. Ez volt a Julianus naptár utolsó napja, amelyet a naptárreform miatt azonnal október 15-e követett, így 10 nap egyszerűen eltűnt az időszámításból. Az idő múlását az ember a két legjobban látható égi test mozgásával mérte. Alapegységnek a nap volt a legmegfelelőbb, a napok múlásába viszont a hold változásai vittek szabályszerűséget, így keletkezett a hónap. A még nagyobb időegységet az évszakváltások körvonalazták. A rómaiak eredetileg a holdjárásán alapuló 10 hónapos naptárt használtak, amelyben minden hónap 29 vagy 30 napos volt, az első pedig Mars istenhaba, vagyis március volt. E régi naptár emlékét őrzik a latin számnevekből képzett hónap neveink. Szeptember a 7., október a 8., november a 9. és december a 10. Abból, hogy a nap és a hold mozgása nem ad ki közös többszöröst, problémák keletkeztek, és Julius Caesar időszámításunk előtt 46-ban megbízta Szoszigenész alexandriai görög matematikust és csillagászt a naptár korrigálásával. Ő a sokkal pontosabb szoláris egyiptomi rendszert vette alapul, és az évet 365,25 napban szabta meg. A kerekítés következtében az év 11 perccel hosszabb lett a valóságosnál, amit a korrekcióként minden negyedik évben beiktatott szökőnap sem oldott meg. 128 év alatt a percek kitettek egy teljes napot, a 16. századra az eltérés meghaladta 10 napot is, és már alig lehetett pontosan kiszámítani a húsvét és a hozzáigazodó mozgó ünnepek időpontját. 13. Gergely pápa volt az, akinek az utasítására 1582-ben sor került a Julianus naptár megreformálására, és mai műsorunkban sorra vesszük a naptárreform szereplőit, a folyamat lépéseit, magukat a változtatásokat és a Gergely naptár életbe léptetését. Az egyes tömbök között Csajkovszki témánkhoz kapcsolható zongoraciklusából hallgatunk meg részleteket. Bár magyar címe az évszakok, a mű valójában a naptári év 12 hónapját mutatja be, és minden egyes tétel az adott hónap oroszországi hangulatát, jellegzetes életképeit festi meg zenével. A ciklus 1875 és 76

között keletkezett a Novellist című szentpétervári zenei folyóirat megrendelésére, amely havonta a lap mellékleteként közölte az aktuális darabok kottáját is. A korabeli szentpétervári szalonokban a zongora státuszszimbólum volt, mert ha valaki hallani akarta a legújabb dallamokat, magának kellett eljátszania azokat. Csajkovszki zsenialitása abban rejlett, hogy zenéjében tökéletesen ötvözte a nyugati eleganciát az orosz ötök által áhított mély, tiszta orosz lélekkel és dallamvilággal. Az évszakok ennek a szintézisnek a legtökéletesebb és legbensőségesebb példája. Minden egyes hónap kottája felett szerepelt egy rövid hangulatteremtő költemény, például Puskin, Tolstoj vagy Nyekrászov műveiből, amelyekről a kutatások kiderítették, hogy nem a zeneszerző ihletforrásai voltak, hanem a tételek alcímeivel együtt a főszerkesztő Nikolaj Bernard tette hozzá a kiadáshoz. Felsorolom a címeket. Január a kandalló mellett, február farsang, március a pacsirta, április hóvirág, május fehér éjszakák, június barkarola, július kaszások nótája, augusztus aratás, szeptember vadászat, október őszi dal, november trojka és december karácsony.

Csajkovszki évszakok zongoraciklusából a január hónapot hallottuk. A naptárat megreformáló 13. Gergely 3 hónappal a Szent Bertalan éjszakai mészárlás előtt lépett a pápai trónra. A katolikus megújulást következetesen szolgálva támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, valamint támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat alapított, köztük 1579. februárjában a római magyar papneveldét is, a Collegium Hungaricumot, amely egyetlen évig működött egyedül, aztán összeolvadt a német intézettel, és jogutódja ma is működik. Bíborosi bizottságot állított fel a tengeren túli missziók irányítására. Uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesù templom. 1582-ben ő alapította a vatikáni csillagvizsgálót, amely a világon az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium. Csajkovszki ciklusából a május hónap következik. A szemelvényeket Mihály Pletnyov előadásában hallgatjuk.

Lássuk most a naptárreform menetét. 13. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére. A tervezetet Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász alkotta meg. 3 évszázaddal korábbi táblázatokban szereplő csillagászati adatokat használt fel, és 2 korrekciós egyenlettel rugalmasabbá tette a nap és a hold ciklusok összehangolását. Ennek következtében egyértelműen meg lehet határozni a húsvét időpontját, amely, mint tudjuk, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel még ugyanabban az évben meghalt, a munka folytatását Christophorus Clavius jezsuita matematikussal bízták, aki Giglio naptárát tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A pápa 1582. február 24-én tette közzé a naptárreformról szóló Inter Gravissimas kezdetű bulláját. Abban az évben, október 4-ét csütörtököt, péntek követte ugyan, de ez már a hónap 15. napja volt. A közbeeső napok kimaradtak, ez volt az ára annak, hogy összhangba hozzák a Julianus naptárt a csillagászati megfigyelésekkel. A régi naptár névadójának nevét viselő hónap következik, vagyis a július.

Foglaljuk össze, mik az eltérések a Julianus és a Gergely naptár között. A Gergely naptár szerint egy év átlagosan 365,24 nap hosszú, ami sokkal jobban követi a Föld nap körüli valódi keringési idejét, mint a Julianus naptár szerinti 365,25 nap. A Gergely naptár Krisztus születésétől számolja az éveket, szemben a Julianus naptárral, amely időszámításunk előtt 45-ben lépett érvénybe. Az új szabályozás szerint az évszázadok záró éve nem szökő év, kivéve a 400-zal maradék nélkül oszthatókat. Így nem 128, hanem csak 3300 év alatt alakul ki egy teljes napnyi eltérés, úgyhogy legközelebb 4780

1962-ben lesz szükség egy nap kihagyására. A bullát először csak a katolikus országokban vezették be, ezekben is a közvélemény értetlenkedése mellett. Lengyelország pravoszlávok lakta területein még felkelés is kitört. Az átállás a Habsburg Birodalomban 1584-ben történt meg, Magyarországon az 1588-as diéta iktatta törvénybe a Gergely naptár használatát, amit a protestánsok elutasítottak, nem vették figyelembe a pápa rendelkezéseit. A legtovább a máramarosi református egyházkerület ellenkezett, ahol 1623-ig a Julianus naptár volt érvényben. Németországban a 17. század közepéig párhuzamosan volt használatban a régi és az új rendszer. Nagy-Britannia az amerikai gyarmataival együtt csak 1752-ben adta be derekát, Japánban 1873-ban léptette életbe a császár. Európában utolsóként 1923-ban az ortodox Görögországban vezették be. Oroszország nem, hanem csak a Szovjetunió tért át a Gergely naptárra 1918. január 31-én. Így került a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója november 7-ére. Csajkovszki idejében a Julianus naptár volt érvényben, amely szerint a zeneszerző 1840. április 25-én született, a ma használatos Gergely naptár szerint ez május 7-e. 1893. október 25-én halt meg, ami a Gergely naptár szerint november 6-ának felel meg. Most az évszakok október hónapjával elbúcsúzunk.

0: Csajkovszki Évszakok zongoraciklusának Október című darabjával véget ért a zenélőköntös naptárreformhoz kapcsolódó műsora. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Következő fél órában Barabás Lőrinc jazzzeneműveit hallhatják.

Késő éjszakai homokóraadásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba, ahol hamarosan friss hírekkel jelentkezek, utána pedig Szecsődi Árpád kollégám várja Önöket a Krédó hitépítő műsorába.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm az Agnus Rádió hallgatóit KED reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban október 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt, az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akárcsak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangulását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Peszkörús olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Duna-deltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Betlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10-napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben Szecsődi Árpád kollégám várja Önöket a Krédó hitépítő műsorába.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 103. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolatát olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltár második versét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Van egy érdekes tulajdonságunk. Nagyon jól emlékszünk arra, ami rossz velünk történt. Egy bántó mondatra évekkel később is emlékezünk. Egy csalódást sokáig hordozunk magunkban. Arra pedig, hogy mi hiányzik az életünkből, talán minden reggel emlékeztetjük magunkat, de arról, hogy mennyi jót kaptunk, sokkal könnyebben megfeledkezünk. Dávid ezért mondja a saját lelkének, ne feledd el. Figyeljük csak meg, nem másnak mondja. Nem érdekes? Saját magát figyelmezteti, mintha itt azt mondaná, lelkem, állj meg egy pillanatra, ne csak a gondjaidat számold, ne csak azt nézd, hogy mi nincs, hanem gondolj arra, amit Isten már megtett, érted. És aztán a következő versekben Dávid elkezdi felsorolni Isten ajándékait. Megbocsátja a bűneinket, gyógyít, megszabadít, körülvesz szeretetével és irgalmával. Talán nekünk is szükségünk lenne ma egy ilyen lelki számvetésre. Gondoljunk csak bele. Hányszor voltunk bajban, és mégis átsegített rajta Isten? Hányszor féltünk valamitől, ami végül nem következett be? Hány embert adott mellénk? Hányszor adott új erőt, amikor már azt gondoltuk, hogy nem bírjuk tovább? És ott van a legnagyobb ajándék, Isten Krisztusban megbocsátja a bűneinket. Lehet, hogy ma nincsen minden rendben az életünkben. Lehetnek betegségek, családi gondok, anyagi nehézségek, veszteségek. A Zsoltár nem azt mondja, hogy ezeket tagadjuk le, azt mondja, ne felejtsük el Isten jó téteményeit. Mert amikor az ember csak azt látja, ami hiányzik, könnyen keserűvé válik. Amikor viszont elkezdi észrevenni azt is, amit kapott, megszületik benne a hála. Talán ma nem kellene újabb dolgokat kérnünk Istentől. Talán csak meg kellene állnunk és azt mondanunk, Uram, köszönöm, hogy eddig is velem voltál. A hála nem attól függ, hogy milyen tökéletes minden körülöttünk. A hála abból fakad, hogy észrevesszük, Isten a tökéletlen életünkben is jó volt hozzánk. Ezért szól ma Dávid egyszerű, de nagyon fontos üzenete hozzánk. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ne felejtsd el, amit Isten már megtett, érted. Mert amit a gondjaink könnyen elfeledtetnek velünk, arra az ige ma emlékeztet. Isten jósága nagyobb, mint amennyit éppen látunk belőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk! Köszönjük neked mindazt a jót, amit kaptunk tőled, még azt is, ami talán már természetesnek veszünk. Bocsáss meg, hogy sokszor jobban számoljuk a hiányainkat, mint az ajándékaidat. Taníts bennünket emlékezni a kegyelmedre, a szeretetedre és a megbocsátásodra. És amikor nehéz napunk van, segíts, hogy akkor se felejtsük el, te eddig is velünk voltál. És ma is kezedben tartasz bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 103. Zsoltár második verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Tévhitek az életről és a boldogságról. Gazdagok és szépek. A fogyasztói mítosz. Öregem, neki aztán megvolt mindene. Barátom, Rich, kimaradt a gimiből. Na, nem azért, mert nem ment neki, hanem csak rájött, nem kell ahhoz érettségi, hogy szép pénzt keressen. Ott hagyta hát a dohos osztálytermeket, s egy gyárban helyezkedett el, ami magas bért fizetett egy 16 évesnek. Ez a munka olyan vásárlóerőt biztosított Richnek, amiről én csak álmodhattam. Dagasztotta a sarat a terepjárójával, kavarta a havat a hómobiljával, repesztett a tavon a motorcsónakjával. Valósággal dúskált a pénzben. Be kell valljam, irigyeltem őt. Eleinte. Később aztán a gyár elbocsátotta, s a pénze egyszeriben elpárolgott. Mindent elveszített. A hómobilt, a motorcsónakot, a terepjárót. De ami még rosszabb, egész élete széthullott, s értelmét vesztette. Annyira belebolondult abba, hogy újabb és újabb dolgokat szerezzen magának, hogy végül ez lett az élet célja. Alig vette meg a motorcsónakot, már azt tervezte, mit vesz utána. Rich a fogyasztói mítosz rabja lett. Úgy képzelte, az hozza meg a boldogságot, ha minél több és minél jobb dolgokat vásárol. Előbb-utóbb mi is találkozunk ezzel. Ámosz, egy nyolcadikos mondta nekem nemrégiben, hogy még nem tudja, mi akar lenni, de olyan foglalkozást fog választani, amivel sok pénzt kereshet. Lehet egy dögös autója és egy kertvárosi háza. Az egész reklámipar azért létezik, hogy népszerűsítse ezt a mítoszt. A tévében, rádióban, különféle magazinokban csupa olyan terméket látunk, ami nélkül lehetetlen élni. Nike, Sony, Suzuki, Vodafone, Panasonic, McDonald's, Microsoft, Fornetti, RTL Klub, ATV, MTV és VV. A reklámozók keményen dolgoznak rajta, hogy meggyőzzenek, a boldogság kulcsa az, hogy megszerez és birtokolj dolgokat. De mennyi pénzbe kerül a boldogság? Milyen autó hozza el neked? Ha hirtelen minden a tiéd lenne, ami csak a kívánságlistádon szerepel, mit tennél? Elégedetten megdörzsölnéd a tenyered, s azt mondanád, ezzel meg is volnánk. Vagy esetleg nekiállnál a következő listádnak? A lélek kardja, Isten igéje megmutatja, hogy a fogyasztói mítosz micsoda hazugság. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma 12. részének 15. verse. Pál a Filippi beliekhez írt levele alapján olyan embernek tűnik, aki elérte, amit boldogságnak hívunk, bármi is legyen az. Így örvendezik. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippiekhez írt levél 4. részének 4. verse. Sőt, nem elég mindez, ebben a rövid levelében az öröm és örvendezés szót 17-szer használja. Pál igazán boldog lehetett. De várjunk csak egy percet. Ha vetünk egy pillantást a levél első fejezetére, rájövünk, hogy Pál börtönben ült, mikor ezt az egészet írta az örömről meg a boldogságról, 12-től a 14-ig terjedő versek. A mi gondolkodásunk szerint semmije sem volt. Se mobil, se tévé, se tablet. Mégis boldog volt. Ezt írta. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippiekhez írt levél 4. részének 11-től 13-ig terjedő versei. A boldogság nem különféle dolgok birtoklásából fakad. Lényegében az igazi boldogság független a külső körülményektől. Amiért egy keresztény boldog lehet, függetlenül szegénységtől vagy gazdagságtól, vihartól vagy békétől, az valami belső. Egy olyan belülről fakadó bizonyosság és békesség, ami egyedül Jézus Krisztustól származhat.

A Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, kedd reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Török Ignác, magyar honvédtábornok, az aradi vértanúk egyikétől származik, aki 1849. október 6-án hunyt el, és így szól. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszék elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ezzel az idézettel emlékezzünk ma az aradi vértanukra. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem a további másfél órában. A következő percekben rövid híreinket hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad 4. miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a 4. miniszterelnök jelölt. Az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akárcsak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben 4. kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangulását célozza. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben 2 ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, 2 személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Peszkörús olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték, A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Október 6-át írunk, ez az év 279. szökő években, a 280. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 80 nap van hátra.

Tekintsük át először, milyen fontosabb események történtek október 6-án. 166 évvel ezelőtt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyancsak 166 évvel ezelőtt Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. 126 évvel ezelőtt, ezen a napon Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét. 1889. október 6-án Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revűszínház, a kabarett. 167 évvel ezelőtt ezen a napon Bécsben kitört az októberi forradalom, a harmadik bécsi felkelés. 107 évvel ezelőtt ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchia kormánya bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 1926. október 6-án Budapesten felavatták a Batthyány örök mécsest, amely a szabadság jelképe lett. 64 évvel ezelőtt október 6-án megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. 59 évvel ezelőtt eltemették Rajk Lászlót és társait. 1968-ban ezen a napon a brit televízióban dokumentumfilmet mutattak be a Doors zenekarról. 18 évvel ezelőtt megindult a két legnagyobb magyar kereskedelmi televízió, az RTL Klub és a TV2 földi felszíntéri sugárzása. 15 évvel ezelőtt lemondott Slobodan Milosevic, a szerb köztársaság elnöke. Ezek voltak az október 6-ához tartozó fontosabb történelmi események.

Most lássuk, kik azok a híres személyek, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 726 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Vencel magyar király, harmadik Vencel néven cseh és lengyel király. 220 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Lahner György, honvéd tábornok, aradi vértanú, akit 54. születésnapján végeztek ki. 152 évvel ezelőtt, október 6-án megszületett Iván Fienő színész, rendező és műfordító. 109 évvel ezelőtt, október 6-án megszületett Janet Gaynor, amerikai színésznő, az első Oscar-díjas nő, amit 3 filmbeli alakításáért kapott. 101 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Thor Heyerdahl, norvég utazó, felfedező, antropológus, régész, történész és tudós. 81 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Marshall Rosenberg, amerikai pszichiáter, pszichológus, az erőszakmentes kommunikáció megalkotója. 1946. október 6-án megszületett Szalai Miklós, olimpiai bajnok, labdarúgó és edző. 64 évvel ezelőtt, október 6-án megszületett Adonyi Nagy Mária, romániai magyar költő, újságíró és műfordító. 59 évvel ezelőtt megszületett Salamon András, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró és operatőr. 42 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Szekeres Adrián énekesnő. Ezek voltak azok a híresebb személyek, akik október 6-án születtek.

Most tekintsük át azokat a híresebb neveket, akik október 6-án hunytak el. 914 évvel ezelőtt, október 6-án meghalt Kartaúzi Szent Bruno, kölni születésű katolikus áldozópap, a Kartaúzi rend alapítója. 1936. október 6-án Münchenben hosszas betegeskedés után meghalt Gömbös Gyula, aki 1932-től Magyarország miniszterelnöke volt. 78 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Borostyán Kői Mátyás, vendéglős, a budapesti Mátyás pince alapítója. 74 évvel ezelőtt október 6-án meghalt Kabos Gyula, színész, komikus. 64 évvel ezelőtt meghalt Otto Fritz Meyerhof, Nobel-díjas német származású amerikai biokémikus. 34 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Anwar Sadat, Nobel-békedíjas, egyiptomi politikus és államfő. 105 évvel ezelőtt ezen a napon meghalt Laki Adolf ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta vagyonát. 23 évvel ezelőtt ezen a napon Aidsben meghalt Denholm Elliot, angol színész. 1989. október 6-án meghalt Bette Davis, amerikai színésznő. Ezek voltak azok a híresebb személyek, akik október 6-án hunytak el. Október 6-ai kalendáriumunkat hallották.

Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kukta rovat hallgatóit! A mai napon egy egyszerű szilvás pite receptjét hoztam el önöknek. Remélem tetszeni fog hallgatóinknak.

lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha egy 25 cm-es pite formához szeretnénk elkészíteni. 190 g vaj a forma kikenéséhez, 300 g finom liszt a formához, 65 g kristálycukor, 10 g vaníliás cukor, 5 g sütőpor, 1 csipet só, 1 darab tojás. A töltelékhez 1 kg szilva, 100 g kristálycukor, 1 teáskanál fahéj, 50 ml víz és 1 evőkanál keményítő. A tálaláshoz pedig porcukor.

A tésztához egy keverőgép üstjébe elmorzsoljuk a vajat a liszttel, a kristálycukorral, a vaníliás cukorral, a sütőporral és a sóval. Hozzáadjuk a tojást, és egynemű tisztává gyúrjuk, majd fóliába csomagolva hűtőbe pihentetjük egy órán át. Közben elkészítjük a tölteléket, amihez a kimagozott szilvákat felkockázzuk, és egy lábasba rakjuk a cukorral és a fahéjjal. Közepes lángon főzzük 20 percig, kevergetve, majd hozzáadjuk a vízzel elkevert keményítőt is, és még 5 percig főzzük. A tésztát ketté szedjük, de az egyik rész legyen 100 g-mal több, mint a másik. Először a nagyobb darabot nyújtjuk ki vékonyra, lisztezett felületen. Egy kivehető aljú pite formát kivajazunk és kilisztezünk, majd kibéleljük a tésztával. Beletöltjük a tölteléket, majd a másik tésztát is kinyújtjuk és befedjük vele a pitét. Pár helyen megszurkáljuk egy villával, lekenjük lazán felvert tojással, és beletesszük a 170 fokra előmelegített hűtőbe 40 percre. Megvárjuk, hogy langyosra hűljön a pite, majd porcukorral megszórjuk és felszeleteljük.

Nézzük újra, milyen hozzávalók szükségesek. Hogyha egy 25 cm-es püteformában szeretnénk elkészíteni a szilvás piténket. 190 g vaj a forma kikenéséhez, 300 g finom liszt a formához, 65 g kristálycukor, 10 g vaníliás cukor, 5 g sütőpor, 1 csipet só, 1 darab tojás. A töltelékhez pedig 1 kg szilva, 100 g kristálycukor, 1 teáskanál fahéj, 50 ml víz, 1 evőkanál keményítő. A tálaláshoz pedig porcukor. Hogyha el szeretnék készíteni az egyszerű szilvás pite receptjét, a pontos leírását megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Bajusz Annával.
3: A mai napon, október 6-án Bruno, Renáta és Kadosa névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Bruno, ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Renáta, latin eredetű név, a Renátus férfi név női párja, jelentése újjá született. A Kadosa magyar eredetű férfi név, jelentése katona. Attila hun fejedelem első választott vezére volt, régi magyar családnév. Ma tehát, október 6-án sok szeretettel köszöntjük Bruno, Renáta és Kadosa személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, illetve azokat is, akik életük fontos eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!
1: Álmomban még látlak téged,

Névnaposainkat köszöntöttük a Pagasu Brothers Company, ha rólad szólna című dalával. A következő percekben Cserháti Zsuzsa énekeli el nekünk az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem című zenéjét.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádió hallgatóinkat. Kedd reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban október 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan hírekkel jelentkezek. Utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt. Az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akár csak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangulását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Pescărușa olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. a közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szem előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja: én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
5: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Credo.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 103. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolatát olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltár második versét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Van egy érdekes tulajdonságunk. Nagyon jól emlékszünk arra, ami rossz velünk történt. Egy bántó mondatra évekkel később is emlékezünk. Egy csalódást sokáig hordozunk magunkban. Arra pedig, hogy mi hiányzik az életünkből, talán minden reggel emlékeztetjük magunkat, de arról, hogy mennyi jót kaptunk, sokkal könnyebben megfeledkezünk. Dávid ezért mondja a saját lelkének, ne feledd el. Figyeljük csak meg, nem másnak mondja. Nem érdekes? Saját magát figyelmezteti, mintha itt azt mondaná, lelkem, állj meg egy pillanatra, ne csak a gondjaidat számold, ne csak azt nézd, hogy mi nincs, hanem gondolj arra, amit Isten már megtett, érted. És aztán a következő versekben Dávid elkezdi felsorolni Isten ajándékait. Megbocsátja a bűneinket, gyógyít, megszabadít, körülvesz szeretetével és irgalmával. Talán nekünk is szükségünk lenne ma egy ilyen lelki számvetésre. Gondoljunk csak bele. Hányszor voltunk bajban, és mégis átsegített rajta Isten? Hányszor féltünk valamitől, ami végül nem következett be? Hány embert adott mellénk? Hányszor adott új erőt, amikor már azt gondoltuk, hogy nem bírjuk tovább? És ott van a legnagyobb ajándék, Isten Krisztusban megbocsátja a bűneinket. Lehet, hogy ma nincsen minden rendben az életünkben. Lehetnek betegségek, családi gondok, anyagi nehézségek, veszteségek. A Zsoltár nem azt mondja, hogy ezeket tagadjuk le, azt mondja, ne felejtsük el Isten jó téteményeit. Mert amikor az ember csak azt látja, ami hiányzik, könnyen keserűvé válik. Amikor viszont elkezdi észrevenni azt is, amit kapott, megszületik benne a hála. Talán ma nem kellene újabb dolgokat kérnünk Istentől. Talán csak meg kellene állnunk és azt mondanunk, Uram, köszönöm, hogy eddig is velem voltál. A hála nem attól függ, hogy milyen tökéletes minden körülöttünk. A hála abból fakad, hogy észrevesszük, Isten a tökéletlen életünkben is jó volt hozzánk. Ezért szól ma Dávid egyszerű, de nagyon fontos üzenete hozzánk. Áldjon én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ne felejtsd el, amit Isten már megtett, érted. Mert amit a gondjaink könnyen elfeledtetnek velünk, arra az ige ma emlékeztet. Isten jósága nagyobb, mint amennyit éppen látunk belőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk! Köszönjük neked mindazt a jót, amit kaptunk tőled, még azt is, ami talán már természetesnek veszünk. Bocsáss meg, hogy sokszor jobban számoljuk a hiányainkat, mint az ajándékaidat. Taníts bennünket emlékezni a kegyelmedre, a szeretetedre és a megbocsátásodra. És amikor nehéz napunk van, segíts, hogy akkor se felejtsük el, te eddig is velünk voltál, és ma is kezedben tartasz bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 103. Zsoltár második verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Tévhitek a kereszténységről című könyvből Gazdagok és szépek című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

tévhitek az életről és a boldogságról. Gazdagok és szépek. A fogyasztói mítosz. Öregem, neki aztán megvolt mindene. Barátom, Rich, kimaradt a gimiből. Na, nem azért, mert nem ment neki, hanem csak rájött, nem kell ahhoz érettségi, hogy szép pénzt keressen. Ott hagyta hát a dohos osztálytermeket, s egy gyárban helyezkedett el, ami magas bért fizetett egy 16 évesnek. Ez a munka olyan vásárlóerőt biztosított Richnek, amiről én csak álmodhattam. Dagasztotta a sarat a terepjárójával, kavarta a havat a hómobiljával, repesztett a tavon a motorcsónakjával. Valósággal dúskált a pénzben. Be kell valljam, irigyeltem őt. Eleinte. Később aztán a gyár elbocsátotta, s a pénze egyszeriben elpárolgott. Mindent elveszített. A hómobilt, a motorcsónakot, a terepjárót. De ami még rosszabb, egész élete széthullott, s értelmét vesztette. Annyira belebolondult abba, hogy újabb és újabb dolgokat szerezzen magának, hogy végül ez lett az élet célja. Alig vette meg a motorcsónakot, már azt tervezte, mit vesz utána. Rich a fogyasztói mítosz rabja lett. Úgy képzelte, az hozza meg a boldogságot, ha minél több és minél jobb dolgokat vásárol. Előbb-utóbb mi is találkozunk ezzel. Ámosz, egy nyolcadikos mondta nekem nemrégiben, hogy még nem tudja, mi akar lenni, de olyan foglalkozást fog választani, amivel sok pénzt kereshet. Lehet egy dögös autója és egy kertvárosi háza. Az egész reklámipar azért létezik, hogy népszerűsítse ezt a mítoszt. A tévében, rádióban, különféle magazinokban csupa olyan terméket látunk, ami nélkül lehetetlen élni. Nike, Sony, Suzuki, Vodafone, Panasonic, McDonald's, Microsoft, Fornetti, RTL Klub, ATV, MTV és Vivi. A reklámozók keményen dolgoznak rajta, hogy meggyőzzenek, a boldogság kulcsa az, hogy megszerez és birtokolj dolgokat. De mennyi pénzbe kerül a boldogság? Milyen autó hozza el neked? Ha hirtelen minden a tiéd lenne, ami csak a kívánságlistádon szerepel, mit tennél? Elégedetten megdörzsölnéd a tenyered, s azt mondanád, ezzel meg is volnánk. Vagy esetleg nekiállnál a következő listádnak? A lélek kardja, Isten igéje megmutatja, hogy a fogyasztói mítosz micsoda hazugság. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma 12. részének 15. verse. Pál a Filippi beliekhez írt levele alapján olyan embernek tűnik, aki elérte, amit boldogságnak hívunk, bármi is legyen az. Így örvendezik. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippiekhez írt levél 4. részének 4. verse. Sőt, nem elég mindez, ebben a rövid levelében az öröm és örvendezés szót 17-szer használja. Pál igazán boldog lehetett. De várjunk csak egy percet. Ha vetünk egy pillantást a levél első fejezetére, rájövünk, hogy Pál börtönben ült, mikor ezt az egészet írta az örömről meg a boldogságról, 12-től a 14-ig terjedő versek. A mi gondolkodásunk szerint semmi sem volt. Se mobil, se tévé, se tablet. Mégis boldog volt. Ezt írta. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippiekhez írt levél 4. részének 11-től 13-ig terjedő versei. A boldogság nem különféle dolgok birtoklásából fakad. Lényegében az igazi boldogság független a külső körülményektől. Amiért egy keresztény boldog lehet, függetlenül szegénységtől vagy gazdagságtól, vihartól vagy békétől, az valami belső, egy olyan belülről fakadó bizonyosság és békesség, ami egyedül Jézus Krisztustól származhat.

A Parakletosz könyves ház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatóinkat kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt, az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akárcsak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangolását célozza. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Pescărușa olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. Ma Lehocki Attilával, aradi történelem tanárral beszélgettünk az október 6-ai aradi megemlékezések kapcsán. A beszélgetés során arra voltunk kíváncsiak, hogyan él a vértanúk emlékezete a mindennapokban, és miként őrzik a helyi hagyományokat Aradon. Külön kitértünk a város meghatározó ikonikus helyszínekre és eseményekre, mint a vesztőhely, a szabadságszobor, vagy a fáklyás felvonulás, valamint arra, hogy a helyi iskolákban és a fiatalok körében hogyan igyekeznek évről évre elkötelezetten és tisztelettel továbbadni ezt a történelmi örökséget. Riporter Seres Alíz.
2: Aradi lakosként mit jelent önnek személyesen október 6-a?
3: Hát ez egy hosszú történet. Tehát most mondjam azt, hogy nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve nekem elmondták úgy otthon, mint az iskolában, de úgy képzelje ezt el, hogy első osztálytól kezdve október 6-a fontosságát meg a magyar történelembe betöltött helyét, és tulajdonképpen ez egy olyan csomag volt. És ez ugye az általános gondolkodásomnak, hát talán ez most túlzás, de akkor is a része. És mai napig úgy érzem, hogy október 6-a az nem csak az én identitásomhoz, vagy akár egy közösségi magyar identitáshoz kapcsolódik, hanem úgy hát része egy történelmi emlékezetnek is. Így aztán azt tudom mondani, hogy igen, fontos, nem is kevéssé.
2: És mennyire érezhető a mindennapokban Aradon, hogy a város a magyar történelem egyik legfontosabb emlékhelye?
3: Hát a mindennapokban nem tudnám megmondani, mennyire érezhető. Az, hogy része az aradiságnak, az egészen biztos. És hát a történelem így hozta nekünk, bármennyire is negatív emlékez. És úgy a magyar Golgota az így teljes természetességgel benne van a köztudatban, mindannyiunké, azt hiszem, akik itt élünk. Annak a 10 000 vagy 11 000 magyarnak, aki jelenleg még ebben a városban él.
2: És milyen állandó szokásai, hagyományai vannak az aradiaknak az emlékezés során, például a vesztőhelynél vagy a szabadságszobornál?
3: Amint azt önnek mondtam, én már nagyon kiskoromtól kezdve kijártam először a vesztőhelyre, majd nagyobbasha koromtól konkrétan 2004-től a szabadságszoborhoz. A vesztőhely az mindig is egy találkozó helye volt az aradi magyar közösségnek minden október 6-án, még a diktatúra legrosszabb éveiben is. És ezért az, hogy egyik vagy másik helyre kilátogatnak a helyiek, az egy állandó dolog. Hosszú ideig, évtizedeken keresztül a vesztőhely volt a találkozó hely, és most 2004 óta, amióta a szabadságszobor hál' Istennek ismét áll, azóta a rendezvény főhelyszíne ott van, és hát mai napig ez egy gyülekezési pont, természetesen.
2: A fáklyás felvonulás és az ökumenikus egyházi megemlékezések mennyire kovácsolják össze a helyi közösséget évről évre?
3: Hát kezdeném az utóbbival. Ökumenikus istentisztelet az egy régi szokás, és azt hiszem, hogy ez így helyes is, hiszen maguk a vértanúk is különböző felekezeteknek a hívei voltak, és az, hogy ilyenkor egy ilyen jellegű istentiszteletet, misét celebrálnak, az úgy tulajdonképpen szépen kidomborítja az, hogy itt nem arról van szó, hogy ki milyen módon imádkozik Istenhez, hanem az, hogy ez annak idején 48-49-ben egy közös ügy volt. A fáklyás felvonulás pedig ez nem egy régi dolog, viszont nagyon hangulatos, ezért csak ajánlani tudom a hallgatóknak, hogyha esetleg erre vezet az útjuk október 6-án, hogy vegyenek ebben részt, mert iskolánk diákjai teljes messzélességgel azt tudom mondani, hogy ebben részt vesznek, és egy nagyon hangulatos hát eseményt tudnak ezzel létrehozni, úgyhogy dicséret mindazoknak, akik ezt kitalálták. Hozzátesz. Én úgy érzem, hogy maga a láng és maga az egész esemény hozzátesz ahhoz, ami ott október 6 jelent.
2: Rátérnék igazából a diákokra, hogy ön szerint hogyan lehet a mai fiatalokat megfogni és átadni az 1849-es események súlyát, anélkül, hogy az csak egy kötelező tananyagnak tűnjön.
3: Hát itt nem lesz egy pozitív válaszom, és elnézést kérek érte, egyre nehezebben. És ez, erről nem csak, hogy mit tudom én mutogatni, nem szeretnék senkire se újjal, tehát nem erről van szó. De egy olyan korszakot élünk, egy olyan egyre inkább globalizálódó, most közhelyet használtam a világot, ahol ezek az identitás elemek, ezek kopnak. Egyértelműen kopnak. A történelem tanár is, mint olyan egyébként a magyar tanár is, mert igazából az összes többi, azok próbálnak ez ellen tenni, helyjel közel, akár sikerrel is. Nem tudom, hogy Szombathelyen, Kassán, vagy éppen Debrecenben október 6-át hogyan és milyen módon próbálják köztudatban tartani. Aradon némiképpen könnyebb nyilván, de az, hogy ez egy történelmi sztori, vagy egyre inkább történelmi sztori, azt tapasztalom. Mi azon vagyunk, hogy ami tőlünk telik, pedagógusoktól a gyerekek gondolkodásában, tudatában, ezekben a horgonyokban, amiket mi el szeretnénk ültetni a fejükben, ennek a napnak az emlékezete megmaradjon.
2: És ugye említette, hogy azért az iskola is, és az iskolában tanuló diákok is szoktak készülni azért az ünnepségre, és hogy aradi lakosként mit jelent önnek személyesen október 6-a?
3: Hú, hát ez egy hosszú történet, tehát most mondjam azt, hogy nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve nekem elmondták úgy otthon, mint az iskolában, de úgy képzelje ezt el, hogy első osztálytól kezdve október 6-a fontosságát meg a magyar történelembe betöltött helyét, és tulajdonképpen ez egy olyan csomag volt. És ez úgy az általános gondolkodásomnak, hát talán ez most túlzás, de akkor is a része. És mai napig úgy érzem, hogy október 6-a az nem csak az én identitásomhoz, vagy akár egy közösségi magyar identitáshoz kapcsolódik, hanem úgy hát része egy történelmi emlékezetnek is. Így aztán azt tudom mondani, hogy igen, fontos, nem is kevéssé.
2: És mennyire érezhető a mindennapokban Aradon, hogy a város a magyar történelem egyik legfontosabb emlékhelye?
3: Hát a mindennapokban nem tudnám megmondani, mennyire érezhető. Az, hogy része az aradiságnak, az egészen biztos. És hát a történelem így hozta nekünk, bármennyire is negatív emlékez, és úgy a magyar Golgota az így teljes természetességgel benne van a köztudatban, mindannyiunké, azt hiszem, akik itt élünk. Annak a 10 000 vagy 11 000 néhány ezer magyarnak, aki jelenleg még ebben a városban él.
2: És milyen állandó szokásai, hagyományai vannak az aradiaknak az emlékezés során, például a vesztőhelynél vagy a szabadságszobornál?
3: Amint azt önnek mondtam, én már nagyon kiskoromtól kezdve kijártam először a vesztőhelyre, majd nagyobbas a koromtól konkrétan 2004-től a szabadságszoborhoz. A vesztőhely az mindig is egy találkozó helye volt az aradi magyar közösségnek minden október 6-án, még a diktatúra legrosszabb éveiben is. És ezért az, hogy egyik vagy másik helyre kilátogatnak a helyiek, az egy állandó dolog. Hosszú ideig, évtizedeken keresztül a vesztőhely volt a találkozó hely, és most 2004 óta, amióta a szabadságszobor hál' Istennek ismét áll, azóta a rendezvény főhelyszíne ott van, és hát mai napig ez egy gyülekezési pont, természetesen.
2: A fáklyás felvonulás és az ökumenikus egyházi megemlékezések mennyire kovácsolják össze a helyi közösséget évről évre?
3: Hát kezdeném az utóbbival. Ökumenikus istentisztelet az egy régi szokás, és azt hiszem, hogy ez így helyes is, hiszen maguk a vértanúk is különböző felekezeteknek a hívei voltak, és az, hogy ilyenkor egy ilyen jellegű istentiszteletet, misét celebrálnak, az úgy tulajdonképpen szépen kidomborítja az, hogy itt nem arról van szó, hogy ki milyen módon imádkozik Istenhez, hanem az, hogy ez annak idején 48-49-ben egy közösség volt. A fáklyás felvonulás pedig ez nem egy régi dolog, viszont nagyon hangulatos, ezért csak ajánlani tudom a hallgatóknak, hogyha esetleg erre vezet az útjuk október 6-án, hogy vegyenek ebben részt, mert iskolánk diákjai teljes messzélességgel azt tudom mondani, hogy ebben részt vesznek, és egy nagyon hangulatos hát eseményt tudnak ezzel létrehozni, úgyhogy dicséret mindazoknak, akik ezt kitalálták. Hozzátesz. Én úgy érzem, hogy maga a láng és maga az egész esemény hozzátesz ahhoz, ami az október 6 jelent.
2: Rátérnék igazából a diákokra, hogy ön szerint hogyan lehet a mai fiatalokat megfogni és átadni az 1849-es események súlyát, anélkül, hogy az csak egy kötelező tananyagnak tűnjön.
3: Hát itt nem lesz egy pozitív válaszom, és elnézést kérek érte, egyre nehezebben. És ez erről nem csak, hogy mit tudom én mutogatni, nem szeretnék senkire se újjal, tehát nem erről van szó. De egy olyan korszakot élünk, egy olyan egyre inkább globalizálódó, most közhelyet használtam a világot, ahol ezek az identitás elemek, ezek kopnak. Egyértelműen kopnak a történelem tanár is, mint ahogy egyébként a magyar tanár is, mert igazából az összes többi azok próbálnak ez ellen tenni, helyel közel, akár sikerrel is. Nem tudom, hogy Szombathelyen, Kassán, vagy éppen Debrecenben október 6-át hogyan és milyen módon próbálják köztudatban tartani. Aradon némiképpen könnyebb nyilván, de az, hogy ez egy történelmi sztori, vagy egyre inkább történelmi sztori, azt tapasztalom. Mi azon vagyunk, hogy ami tőlünk telik, pedagógusoktól a gyerekek gondolkodásában, tudatában, ezekben a horgonyokban, amiket mi el szeretnénk ültetni a fejükben, ennek a napnak az emlékezete megmaradjon.
2: Hogyan készülnek fel a diákok erre a napra? Részt vesznek-e aktívan a városi koszorúzási műsorokban is?
3: Természetesen igen. A diákjaink szoktak egyébként koszorúzni, pontosabban ők viszik a koszorút, amikor a különböző közéleti személyiségek, történelmi egyházak képviselői, vagy akár, mit tudom én, helyi intézmények, szervezetek koszorúznak, akkor diákjaink szoktak ebben segíteni, úgy a vesztője, mint a Szabadságszobornál. Megtiszteltették szerintem. Nekem többször volt olyan, hogy osztályom, mint osztályfőnökként mondom ezt, koszorúzott október 6-án. Ilyen esetben ez egy nagyon, hogy mondjam, mondottam, megtisztelő feladat. A diákok pedig osztályfőnökök tanító kísérletében szoktak ezen részt venni, hát ki, hogyan és milyen számban tud.
2: Ezt nagyon jó hallani, hogy ezért a diákok és ilyen közéleti eseményeken is részt vesznek. Tapasztalatai szerint a diákok számára mit üzen ma a vértanúk helytállása és áldozathozatala?
3: Nagyon remélem, hogy ez a helytállás és ez az önfeláldozás az a szónak a legjobb értelmében példa marad sokat számára, hogy a közösség és a nemzet az egyéni érdekeknél előrébb való. Ha más nem, hát remélem erre egy nagyon jó üzenet úgy tud lenni, hogy egyénenként hogyan dől el, hogy a vértanú kultusz vagy Arad város szerepe hogyan létezik a gondolatokban, fejekben, hát ez mindenkinek a magánügye. Mi mondottam, mi azon vagyunk rajta, hogy ez megtörténjen.
2: Igen, lezárásként ön szerint mi a legfontosabb feladata a helyi pedagógusoknak abban, hogy ez az emlékezet a következő nemzedékek számára is eleven maradjon?
3: Hála a jó Istennek, én úgy látom, hogy ez soha nem osztották ránk kimondott feladatként, munkaköri leírásként, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Október 6-a környékén az osztályban úgy a tanítókkal, mint az osztályfőnökökkel való aktivitások olyan, hogy normális dolgoknak számítottak, nem csak amikor én voltam diák, hanem nagyon remélem, hogy most is. Sőt, tudom azt, hogy sok esetben most és nem kell mondani, ez a fontos, amit azt szeretnék hangsúlyozni, nem kell mondani, mi ezt megcsináljuk. Megcsináljuk, mert így érezzük, nem azért, mert egy igazgató valahol ezt mondta. Így tartom ezt helyesnek.
1: Az elmúlt percekben Lehocki Attilával, aradi történelem tanára beszélgetett Seres Alíz az október 6-ai aradi megemlékezések kapcsán. A következő percekben a napáhítat a csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe a kétféle házépítő. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló bölcs az emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 24. verse.

Ma Kazamula Joseph Chauke, Gautengben, Dél-Afrikában élő testvérünk gondolatait tolmácsolom önöknek. Amikor édesanyám 1982-ben meghalt, árva lettem, és egy álságos, bizalom nélküli közegbe kerültem. Így nevelkedtem. Gyerekként nem volt szilárd alapom, amire támaszkodhattam volna. Útmutatásra lett volna szükségem, de nem tudtam, hová forduljak. Néhány évvel édesanyám halála után éreztem, hogy valami nincs rendben. El kellett döntenem, hogyan éljek, milyen utat kövessek. Sok kérdés merült fel bennem. Ki vagyok én? Honnan jövök? Ki az én apám? Ugyanezeket a kérdéseket feltettem a nővéreimnek, a fivéreimnek és a nagynénéimnek is, de nem kaptam érdemi válaszokat. Vágytam arra, hogy legyen egy apám, vagy valaki, akit apának szólíthatok. Mivel nem hívő családban nevelkedtem, nem tudtam, hogy Isten a mi mennyei atyánk. Elkezdtem keresni Istent, templomba járni és másokkal együtt imádkozni. Idővel Isten segített felfedeznem és megértenem, hogy ki vagyok. Úgy döntöttem, elfogadom Istent atyámnak. Amikor Istent keressük, a hitből szilárd alapot építhetünk egy teljes élethez.

Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük a szeretetedet és útmutatásod. Segíts, hogy téged keressünk, amikor úgy érezzük, hogy kérdéseink megválaszolhatatlanok. Ámen.

Mit teszek azért, hogy jó kapcsolatot építsek ki Istennel? Kérdés vallja ezt? Kezelom a Joseph Chake, Gautengben, Dél-Afrikában élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az árva gyermekekért.

Ezzel kedd reggeli ébresztő adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely Török Ignác, magyar honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyikétől származik, és így szól. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok, életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ezzel az idézettel emlékezzünk ma az aradi vértanúkra. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt, az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akárcsak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangolását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni. Két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Peszkörús olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium Magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Ecce Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában.
1: Közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében.
0: 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban. A civil 1%-os felajánlásokból.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyításra varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól.
0: Egy euró, egy kilométer. Futással újulhat meg a Bályoki parókia.
3: Mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát én egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kárpát-medencei református újságírók találkozóján Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa is előadást tartott. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában című előadásában arról beszélt, milyen új kihívásokkal találkozik ma az egyházi és keresztény sajtó, és hogyan változtatja meg a média világát a közösségi média, valamint a mesterséges intelligencia. Az előadást követően Kenyeres Attila Zoltánt rádiónk is megszólaltatta, aki kérdez Birta Zoltán.
1: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben. Tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetés terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetés.

0: kérdések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve hát azt közvetítjük, és nem szenzáció hajhász módon fogalmazzunk a tartalmunkat, éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséget. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni. Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséges intelligenciát, meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet, megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket, vagy pedig asszisztensként használjuk. Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
1: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik síkra terelnék el.
0: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információt juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk. Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platform, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy át erre nem lesz sok kattintás, viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
1: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
0: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmus, amik segítik az, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek egyébként, ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte, az algoritmus holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos naprakészségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz. Tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia. Mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
1: Hol állunk most? A reformáció idején a könyvnyomtatás elindítása volt a legmodernebb médiaeszköz, amit használhattak az egyházak. Valamint, hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
0: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy az adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül, az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most a akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatók, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemi kárt, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
1: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtóval, nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről? Azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
0: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát tévé, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra, az egyházaknak is, az egyháznak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
2: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusát hallhatták.

0: az anyaország. 14%-kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás, hogy az élén média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Bethesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamásné Besen Nórát, a református Bethesda gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját Hegedűs Márk kérdezte.
1: Hogyan értékeled a Bethesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
2: Így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Bethesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
1: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
2: Igen, ezt értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet. Pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek megvan az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, illetve az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
1: Mit jelent az adó 1%-os forrása Bethesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
2: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre a források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Bethesda Kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyekkel a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
1: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jön, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
2: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink, az osztályoknak a jelzései, igényei alapján ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás. Tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát a talap működést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak sok szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amivel fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ezerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét a felajánláskor, ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy ugye mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
1: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
2: Szemegér.
1: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
2: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre a szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és hogy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből az adóforintokból.
1: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van-e ebben változás?
2: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hírt adunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, és egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megiszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról. Két dolgot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell érni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4-5 ezer fő válhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy pontos erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
1: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az egyszázalékom, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
2: Erről folyamatos, igen, folyamatos egyeztetések vannak, ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt és a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni, nagyon szigorú elszámolási rendnek, és ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előző évben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
0: Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.

0: Erdély. 1 euró 1 kilométer. Futással újulhat meg a bájoki parókia. A bájoki gyülekezet lelkipásztora, Törő Attila Miklós a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut 1 kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlaszámra juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbák Kincsőnek.
1: Törő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut 1 kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
2: A gyülekezeti élet bájokon pörgős. Minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem. A gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a következménye, hogy bővítés lett végül, tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy parókia épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifi tér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
1: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
2: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki a maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát 1 kilométer 1 eurót jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy, vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezeti rész azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, igen, hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat van, kirándulás volt a múlt héten, tehát, hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz újmond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek, meg ami történik a gyülekezetben.
1: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
2: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek. Tehát, hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, vigyázzak magamra.
1: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
2: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás. Tehát én egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg. Ugye a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például. Vagy egy nap lementére rácsodálkozom, tehát, hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. Akár a stressz, akár a stressznek a levezetése. Ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát, hogy ezek is mind hozzájárulnak az emberi élet működéséhez.
1: 1 kilométer 1 eurót jelent, eddig hogy áll a gyűjtés, mennyi gyűlt össze?
2: Közel 10 000 lejött be, ugye a csődött leszámolunk az 2000 kilométer. Hát már megvan a jövőre is a futás, tehát, hogy nagyon szépen alakul, nagyon szépen halad ez. és én megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatott, és megköszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, ezt az ügyet, és köszönöm azt, hogy nyitottak, és köszönöm azokat is, akik elgondolkodnak azon, hogy esetleg a továbbiakban ugye támogatnak, vagy aki elgondolkodik azon, hogy ugye érdemes lenne kipróbálnia a sportot, a futást, csak az első kilométerrel a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni, az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
1: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
2: Tehát van ígéret a segítségre. Az érmelléki esperesi hivatal támogatta a tervezetési költséget. Bara László esperes úr, illetve az Egyházmegye mellénk állt, és így tudtunk elindulni, illettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek. Ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 ezer euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek nagyon örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
1: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
2: Személyesen, ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bank számlaszámra utal egy összeget. És jeleztet, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam el, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk meg a zsidókhoz írt levélben, olvassuk ezt. Tehát, hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor, amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
1: Köszönöm szépen.
2: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
1: További sok sikert. Minden jót.
2: Nagyon szépen köszönöm. Békesség Istentől.
0: Az elmúlt percekben a Bályoki gyülekezet lelkipásztorát, Törő Attila Miklóst hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt, az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akár csak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangulását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Peszkörús olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Duna-deltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel, az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai SOS rovatunkban vendégemként Finta Orsolyát, az Esztoár Alapítvány helyi vezetőjét és szociális munkását köszönthetem a stúdióban. Az Esztoár Alapítvány idén ünnepli fennállásának 33. évfordulóját, 3 évtized, amelyet a küzdelmek, az újrakezdések, a kitartás és mindenek előtt az emberi méltóság védelme határozott meg. Vajon milyen utat járt be a szervezet a rendszerváltás utáni kezdetektől egészen a mai napig? Milyen társadalmi előítéletekkel és akadályokkal kellett megküzdeniük az elmúlt évtizedekben? Hogyan tudnak ma közösséget és esélyt nyújtani a pszichiátriai diagnózissal élőknek? Mindezekről Finta Orsolyával, az Esztoár Alapítvány vezetőjével és szociális munkásával fogok beszélgetni.

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát újból az SOS rovat keretén belül beszélhetünk az Esztoáról. Nemrég ünnepelte az Esztoár a 33 évének a fennállását. Hogyan ünnepeltétek meg, mit lehet ehhez hozzákötni, mit lehet tudni, mi hozta létre az Esztoárt?
1: Hát köszönöm szépen a meghívást, én is mindig szeretettel jövök ide beszélgetni. Igen, szeptember 13-án volt az Esztoár 33 éves, és a kolozsvári nappali központ meg 29 éves. Nagyon nagy dolog ez egy alapítvány életében, hogy ennyi ideig fent tudott maradni, és alapítvány szinten, Románia szinten, hát úgy ünnepeltük meg, hogy a médiában feltették az adatokat, hogy hány emberen segítettünk, hány projekt volt, hány munkatárs volt nálunk. Tehát egy kicsit ilyen, hogy lássák az emberek, hogy mennyi mindent tudtunk tenni az évek alatt. Most az a szép, hogy pont 33 kollega van az Esztoárban. Így összesen. Kolozsváron ilyenkor, amikor valamilyen évfordulót, vagy valamit ünnepelünk, én nagyon szeretem a nagyon közeli embereket meghívni. Most, hogy az alapítványnak az évfordulója volt, akkor tiszteletből meghívtam a partnereket is, a gyerekvédelmet, ez a DJACPC Cluj, a helyi szociális szolgáltatás nyújtó intézményt, a DSME, és meghívtam az alpolgármestert, olajmesét, meghívtam a megyenházától is, hát Vákár Istvánt, meg mindenkit, aki tudtam, hogy a szociális téren valamit is próbál mozgatni. Hát nagy örömünkre a barátaink eljöttek, tehát eljöttek más központ vezetői, vagy ott dolgozói, és eljött az alpolgármester asszony is, és úgy az úgy nagyon jól esett, mert olyan személyesen beszélgettünk, nagyon meghitt környezet volt. A nappali központban egy-egy szelet torta mellett egy kicsit emlékeztünk arra, hogy mit is csináltunk az utóbbi egy évben. Nekünk az egy nagyon nagy dolog, hogy körülbelül egy év, másfél év óta nyílt ki újból az Esztoármi nappali központ Kolozsváron. Azelőtt egy hosszú perióduson keresztül kínlódott, be is volt zárva az emberek, hogyha jöttek, igazából nem kaptak egy magas szintű segítséget, szolgáltatást. Most a kolozsvári nappali központ mit is jelent? Hétfőtől péntekig jöhet olyan ember, akinek pszichiátriai diagnózisa van. Nagyon sokan szkizofrénia diagnózissal jönnek hozzánk, de van, akinek depressziója van, vagy borderline, bipoláris depresszió. Alzheimerrel is megkerestek. Az nagyon nehezen működött, és inkább átirányítottuk egy olyan helyre, ahol csak Alzheimer-es diagnózissal élő emberek vannak. Ez a hely igazából arra szolgál, hogy akinek van egy pszichiátriai diagnózisa, kapja meg a legmegfelelőbb támogatást, amire ő abban az élet helyzetében szüksége van, tehát amire szüksége van.
0: Gondolom, hogy az alapítvány keretén belül, tehát hogy szakemberekkel dolgoztok, tehát szociális munkásokkal, pszichológusokkal, tehát szakemberek vannak jelen, akik önkéntesen, nem tudom, önkéntesen gondolom segítenek.
1: Igen, mivel azt mondom, hogy most megyünk mind jobb és jobb felé, és egyre több támogatást sikerül kapjunk, úgy gondolom, hogy szép lassan visszaépítjük azt a csapatot, amiből én is érkezek, és hogy emlékszem, hogy elsőre a szolgáltatás minőségét ott dolgozók határozzák meg. Hát régebb egy ilyen nappali központban a vezető mellett egy szociális munkás volt, egy pszichológus, egy pszichiáter, ügyvéd, instruktor, ilyen képességfejlesztő, szakmai tanácsadó, és még foglalkoztató terapeuta. Tehát voltunk 9 összesen, most alkalmazva 2 vagyunk Kolozsváron, én, mint szociális munkás és vezető egyben, és a kollégám pszichológus, és minket nagyon szépen kiegészítenek az önkéntesek, 7 vannak, 5 szociális munkás, egy pszichológus és egy pszichiáter. Mindez tehát a csapat mit is csinál? Elsőre csoportfoglalkozásokat tart, mindenki a szakmájához kötődve, illetve az olyan hobbiához kötődve, amit szeret csinálni. Például a kollégám tart egy önismereti csoportot, és tart egy melóterápiás csoportot. Az egyik önkéntes tart sport, tevékenységet, fotó csoportot, egy másik önkéntes film és beszélgetés csoportot, két önkéntesre gondolok, ők hazajárnak, szociális ankétokat végeznek, ami azt jelenti, hogy meglátogatják egyszer egy évbe a családot, és a hozzátartozókkal is így tartjuk a kapcsolatot. A pszichiáter-orvos az csoportban foglalkozik a hozzánk járókkal, és kezelésről, mellékhatásról, mindenféle medikális témáról beszélnek. Én egy olyan csoportot tartok, ahol a rajz, az eszköz, igazából a téma és a beszélgetés a lényeg.
0: Mondjuk, hogy én ezt besolnám a művészetterápiához, mert végül is a rajz is művészet.
1: Igen. Művészet, festészet, így van. Van egy dekorációs csoportunk is emellett, festészeti csoport. Van egy nagyon kedves, nagyon aktív önkéntesünk, aki foglalkozik a havi újsággal, az Evrika nevű folyóirattal, amiben megjelennek a hozzánk járók versei, fényképei, gondolatai, és ezt megszerkeszti, és akkor ezt kiküldjük a barátainknak, partnereinknek, és egy színjátszó csoportot is vezet, és hogyha a lehetőség adódik, akkor akár ilyen kisebb színdarabra is készülnek, mert hogy egy színdarabot bemutassanak.
0: Na most, mivel tudom, hogy te már régóta ott vagy az Esztánnál, hogyan emlékszel vissza azok az első kliensekre, vagy közösségi tagokra, akik az első években fordultak az alapítványhoz?
1: Hát az 2007-ről beszélünk, amikor a technológia messze nem ilyen volt. Az emberek sokkal közlékenyebbek voltak, sokkal bátrabban léptek ki az utcára, vagy kerestek támogatást. És nagyon szeretem ezt a kérdést, mert valóban a napokban ezen gondolkoztam, hogy én próbálom visszahozni ugyanazt a minőségi szolgáltatást, de valahogy nehezebben keresnek fel az érintettek, és szám szerint, illetve a tudásom szerint is több ember sérült, több ember kerül pszichiátriára és kezelésre, és szüksége lenne segítségre, de valahogy nem kapják meg azt az erőt, hogy folyamatosan jöjjenek és használják ki ezt a lehetőséget. Visszaemlékszem, hogy abban az időszakban, amikor én önkéntesként kezdtem itt, nagyon vegyes volt a társaság. Mindenféle diagnózissal élő felnőttet fogadtak az elején, ami a DSM-4 kritérium szakkönyvben volt. Értelmi fogyatékosok is jöttek, epilepsziával is, Alzheimerrel is, és mindaz a pszichiátriai diagnózis, amiket még meséltem. Nagyobb volt a mozgás a nappali központban, nem egy kompakt csoport volt, hogy mindenki mindenkivel jól próbált egyezni, és úgy együtt csináltunk dolgokat. Most mind a két időszaknak megvan az előny és a hátránya. Most én úgy látom, hogy mivel nagyon sokan régen ismerik egymást, úgy kialakult egy ilyen jó kis közösség, hogyha például van egy kiállításunk, akkor biztos vagyok benne, hogy tudok rájuk számítani úgy, hogy ők is ott legyenek, ők is Esztoárt képviseljenek. Régebb ezt mi oldottuk meg, mi, akik dolgoztunk és önkéntesek voltunk.
0: Milyen társadalmi tabukkal vagy előítéletekkel kellett leginkább megküzdeni az első évtizedekben?
1: Hát elmondom, amit én tapasztaltam. Volt egy nagyon nehéz időszak, amikor szakmai tanácsadóként kértek meg, hogy dolgozzak, nem szociális munkásként, és amikor cégeket látogattam, én úgy érzem, hogy akkor tehát, hogy akkor ez a stigma, az előítélet sokkal nagyobb volt, mint ahogy most például van úgy, hogy együtt megyünk a hozzánk járókkal egy-egy céghez is látogatunk. Nagyon szkeptikusak voltak. Hol azért, mert volt már tapasztalatuk olyan emberekkel, akiknek volt diagnózisuk, és volt egy nehéz, instabil periódusuk, és ők nem tudták, hogy mit csináljanak. Hol, mert hogy a médiából csak ennyit tudtak, hogy ezek veszélyes emberek. Erre emlékszem. Igazából másra nem emlékszek, mert én most, amióta visszajöttem, érzem azt, hogy nagyon törekszek áttörni ezen a szociális rózsaszín buborékon, hogy mi mindig adunk valamit, vigyázunk, vagy segítünk, hogy a hozzánk járók minél jobban érezzék magukat, de valahogy nem tudtuk áthágni ezt a határt, hogy jelenjünk meg más téren is. A cégek életében, a kultúra életében, nem tudom, egyszerű fesztiválokon jelen lenni, tehát, hogy emberek csak úgy turisták, csak lássák azt, hogy az idejárók is fantasztikus emberek, és hogy nem a diagnózis határozza meg őket elsősorban.
0: De azért az idén volt ilyen lehetőségetek, ha Magyar Napokra gondolok például, vagy más eseményekre, és például a sétatéren sokszor voltatok kiállítva.
1: Igen, pont a napokban mondta az egyik hozzánk járó hölgy, hogy amióta visszajöttem, hogy rengeteg vásárra, vagy rengeteg helyre megyünk. Először én azt hiszem, hogy át se gondoltam, csak azt akartam, hogy mindenki tudjon az Esztoáról, legyünk ott. De lett egy nagyon jó dolog, hogy ismernek olyan emberek is, akik nem feltétlenül érintettek, akik nem biztos, hogy valaha láttak egy olyan embert, aki szkizofréniában szenved, vagy hogy hozzátartozójuk legyen, és sikerül kis szinten, mert kevesen vagyunk, és nem csináljuk ezt napi szinten, de sikerül jelen lenni sok olyan eseményen, ami nem spéci szociális jellegű. Nagyon sokszor szervezzünk kiállítást a tűzoltó toronyba. Régebb hagyhattuk csak az asztalon a dolgainkat, leírást, és nem is voltunk ott. Most az utóbbi időben kérik, hogy legyünk ott. Mind a két variáns jól jött, de oda nagyon sok turista jön. Romániából, más országból. Most keressünk olyan partnereket, vagy olyan lehetőségeket, aki nem pont szociális téren dolgozik. A Boncidai Kastélyt felújító alapítványnak van egy nagyon jó pályázatja, ami összeköti a kultúrát és a szociális teret. Most azon dolgoznak, hogy hogyan lehet felfejleszteni azt a helyet turisztikai szempontból, hogy még többen menjenek, inkluszív a fogyatékos emberek, és akkor valahol itt próbáltam én társulni és segíteni, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni azt a helyet. Meghívtunk egy olyan szakembert, aki elmondta, hogy mi kéne egy fizikai fogyatékosnak, egy látássérültnek, egy lelki betegnek, egy ADHD-snak, tehát fantasztikus, egy kicsit így kimozdulni csak a mi területünkről, nyitni másfelé és együtt dolgozni.
0: Milyen emlékezetes sikertörténet vagy emberi sors maradt meg leginkább az emlékezetedben, amit megosztanál a hallgatókkal?
1: Igen.
0: Velünk?
1: Van nagyon sok szép történet, van olyan is, ami folyamatosan úgy szép, van, ami visszaeső, tehát, hogy ilyen hepehupás útja volt az illetőnek. Az egyik, ami nekem nagyon kedves, mert mind a két embert az SZOAR-nál ismertem meg, egy hölgy és egy fiatalember, akik körülbelül akkor jöhettek, amikor én is oda kerültem önkéntesként, talán a fiatalember korábban egy kicsit. A lány nem Kolozsváron élt, egy közeli városból ingázott be vonattal, majdnem minden nap az SZOAR-ba. Hegedült, elvégzett, már nem emlékszek, hogy milyen egyetemet, és egy nagyon támogató családból érkezett hozzánk. Az édesapja folyamatosan kérdezte, hogy ő hogyan tud segíteni a lányán, mit ajánlunk, az édesanyja szintén mellette volt, és a fiatal ember szerelmes lett ebbe a lányba, egy párt alkottak egy idő után, és azután megházasodtak. Ő egy nehezebb helyzetből jön, az édesapja korán meghalt, az édesanyja aztán betegségben szintén meghalt, és egy testvére van, aki valamennyire támogatja őket, és sikerült a fiúnak munkát találni szakmájában, ő agronómia egyetemet végzett. Sokáig a régi pólusznak a zöld területeit gondozta, azután átkerült egy másik nagy vendéglő panzióhoz, és nagyon szerettem nála azt, hogy mindig akart dolgozni, mindig felvállalta azt, hogy neki van egy diagnózisa, van egy állapotja, és hogy vannak nagyon nehéz periódusai. Hát azt hiszem, hogy most már mindjárt 10 éve dolgozik itt a legutóbbi helyen, úgy, hogy kollégái tudják, hogy mit tudnak segíteni neki olyankor, amikor megjelennek az első jelei a diagnózisnak. A főnöke tudja, nagyon elfogadóak, és együtt laknak, tehát megházasodtak, és együtt laknak egy kis apartmanba, van egy kutyájuk, nagyon kedvesek, és habár nem a lány azóta nem jár olyan aktívan az SZOAR-ba, de például, amikor volt egy konferencia, és le kellett repüljünk Bukarestbe, akkor őket hívtam fel, és kérdeztem meg, hogy akarnak-e jönni. A fiúnak pont a repülőn volt egy nagyon kemény ilyen visszaesése, és megoldottuk. Tehát, hogyha ismered az embert, ismered, hogy nála hogy jelentkezik a betegség, és hogy mit tudsz csinálni, akkor nem ijesztő, hogy ők mikkel élnek, hanem igazából tényleg tud segíteni. Nagyon kedves emberek, és mindig, ha tehetik, akkor jönnek egy-egy eseményre, vagy mi is felhívjuk őket, hogy hogy vannak, meglátogatjuk.
0: Egy kicsit visszaugrunk a múltba, mondjam így, és hát milyen volt az első otthona vagy központja az alapítványnak? Hogyan találtatok helyet a munkához, és milyen most? Mert ugye párhuzamot vonni a kettő között, igen. Mert volt egy otthona, ami aztán megszűnt, és akkor utána jött egy ilyen nagyobb kiesés, amiről beszéltél, de most azért úgy tűnik, hogy sínben vagytok.
1: Igen, igen. Igen, így tényleg nagyon érdekes visszagondolni, hogy hol indult, kikkel indult, és amennyire emlékszem, és úgy tudtam követni, hogy kik voltak az SZOAR életében. Hát az első hely, ahol én csak diákként látogattam meg az SZOAR-t, az tulajdonképpen már a második hely volt. A Párizs utcában volt egy kis házikóban az alapítvány, és pár év után átköltözött a házikónak a szomszédjába, egy másik kicsit nagyobb házba, udvarral és több szobával. Én azt láttam, abban a házban, hát arról a periódusról beszélünk, amikor a pszichiátriai diagnózissal élő embereknek nem volt nyugdíjuk, csak ez a fogyatékossági segélyük, ami nagyon kevés lehetett, és hogyha nem dolgoztak, akkor nagyon kevés jövedelemből éltek, és az SZOAR úgy indult, hogy ott lehetett ruhákat mosni, volt egy mosógép, lehetett ott tusolni, volt egy olyan fürdő, ahol lehetett tisztálkodni, tehát nem csak időtöltés, vagy ilyen szociális támogatás, vagy tanácsadás, hanem ilyen alapvető szükségleteket is próbált lefedni, amire emlékeznek, és mindig mesélik a hozzánk járók, a régiek, hogy főztek, együtt főztek, akkor még nem volt ilyen komplikált, hogy most akkor jön a DCP és megnézi a mindent, hanem nagyon családias légkör fogadott engem, erre emlékszem. Nem volt ennyire struktúrált az egész hét, tehát bejöttek, egy kicsit olyan klubszerű is lehetett szerintem, olvasták, például most még mindig rendezek a papírok közt, és abból az időszakból is megtaláltam ilyen leírásokat. Volt olyan csoportfoglalkozás, hogy hallgatták a híreket, vagy olvasták a híreket, és akkor arról beszéltek, vagy pingpongoztak, vagy csak úgy játszottak, sakkoztak, tehát, hogy nem volt ilyen strukturális, mint ami most van. El kellett onnan is költözzenek, és akkor egy nagyon szép és hosszú időszak kezdődik a Gorunolói utcán, ahol én először lettem önkéntes, és azután jelentkeztem a szociális munka helyre. Ott nagyon sok önkéntes volt, nagyon sok diák jött, mondom, a csapat is nagy volt. Az a periódus volt, amikor az Unióból sok támogatás jött mentálhigiéné területre, kurzusokat szerveztünk, hogy a kliensek, akik szeretnének, végezzenek el egy számítógép kurzust, egy grafika, egy kereskedelemben dolgozó személy, tehát aki több mindent csinál egy üzletbe. Emellett nagyon sokat jártunk cégekhez, alkalmaztak is embereket, nagyon sok tevékenység volt, ilyen programok, hogy elmentünk és kitakarítottuk a hóját, kirándultunk. Szóval egy nagy, nagyon szép időszak. És onnan kezdődött a nehézség, amikor onnan el kellett költözni, és egyre kevesebb pályázat, vagy ilyen támogatási lehetőség lett. Azt kell tudni, hogy egyre több papírmunkát kértek tőlünk, a szolgáltatást licenszeztetni kellett, mármint, hogy hivatalosan legyen egy papír, hogy mi működhetünk, és mind egyre több, és egyre több. Tudom, hogy Szamosfalván volt az esztoár, akkor én már nem voltam az esztoárban. A kliensek mesélik, hogy az is egy nagyon szép hely volt, egy ház, udvarral, egy kis filegóriával, és hát ott még sütöttek is egy micset, egy még lehetett. Most már itt, ahol vagyunk, már az se lehet. És akkor kezdődik az az időszak, amikor se pályázat, se lehetőség, és megint el kell költözön az alapítvány. Megmentett minket a Malom utcába, a Baréció utcába egy kis hely, amit 2015-től megkaptunk a polgármesteri hivataltól. Egy egyszobás, fürdős kis helyiség, amit nyilván nem mondhatunk nappali központnak, de mégis egy menedék volt arra, hogy azok, akik egy tanácsadásra akartak jönni, vagy egy beszélgetésre, hogy tudtak egy pontot, hogy hova jöhessenek. És másfél évig az esztuár bezár, és újból sikerül kinyitni egy pályázaton keresztül a Mentality, ami nem feltétlenül helyhez köthető, és itt jövök én vissza, amikor alig voltak kliensek, önkéntesek nem voltak, diákok nem voltak, kollégák nem voltak, és próbáltam azt az utat újból járni, ahogy emlékeztem, hogy mit csináltak a régi kollégáim, újból partnereket keresni, lehetőségeket, pályázatokat írni, mit, hogyan csinál Bukarest, és segíthetne minket, klienseket újból hívni, régieket pszichiátriára menni, tehát szép lassan így kialakult, hogy akkor most szépen átköltöztünk a Vasile Lupu 11 szám alá, egy nagyon szép tágos házba, udvarral, sok ilyen céges együttműködéssel fel tudtuk újítani az udvart is, most bent is szépítjük. Itt is bérben vagyunk, tehát nyilván, hogy amíg egy alapítvány bérben van, addig mindig bizonytalan, de egyelőre úgy érezzük, hogy ez itt jól vagyunk, van egy fő partnerünk, a Transzilvánia Egyesület, aki fedi a bért, és akkor pályázatokból próbálunk minél több mindent kigondolni a hozzánk járóknak.
0: Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni ennek a 33 évnek a lényegét, vagy azoknak az éveknek a lényegét, ami alatt te dolgoztál, hogy az esztuárnál, azt mi lenne az?
1: Hát mindig tisztelettel és empátiával voltunk minden egyes ember mellett.
0: És gondolom, hogy ezt továbbra is ugyanezt fogjátok tenni a jövőbe is.
1: Igen, így van, ezt próbálom továbbvinni, és az újabb embereknek is ezt az üzenetet adni, hogy aki hozzánk jön, szüksége van arra, hogy érzékenyen és szeretettel figyeljünk a szükségleteire, és amennyiben tudunk, ott legyünk mellette.
0: Ugyanakkor pedig a Vasile Lupu utca 11 szám alatt találnak meg, mondjuk akiket érdekelni ez. Milyen időközökben, vagy milyen időpontban lehet titeket keresni ott?
1: Így van. Ez a Györgyfalvi negyed, inkább a város felélső része. A programunk, az órarendünk az hétfőtől péntekig 9 és délután 5 óra közt, meg lehet minket bármikor keresni. Jó esetleg előtte telefonálni a 0753-088-673 telefonszámon, egyeztetni egy időpontot, hogy legyen egy első beszélgetés, és hát eseményeken vagyunk még ott. Kolozsvári Magyar Napok, Kolozsvári Napok, a Health Fest, minden, ami úgy történik a városba, próbálunk ott lenni, és szeretettel várunk bárkit, akinek szüksége van az esztuárra.
0: SOS rovatunk végéhez értünk. Az elmúlt percekben hallhatták beszélgetésünket Finta Orsolyával, az esztuár alapítvány helyi vezetőjével és szociális munkásával, aki az alapítvány 33 éves fennállásáról, a Kolozsvári Nappali Központ mindennapjairól és a mentális egészség támogatásának a fontosságáról beszélgetett velem. Ha szeretnék felkeresni őket, vagy támogatni a munkájukat, vagy esetleg részt venni az ott zajló munkában, akkor megtalálják őket a Vasile Lupu utca 11 szám alatt, hétfőtől péntekig, reggel 9 és délután 5 óra között. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az SOS rovattal egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is legyen egy áldásban gazdag napjuk, a viszonthallásra.

SOS. SOS.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt. Az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akár csak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfő jelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotrocseni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangulását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadság.

0: szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni. Két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Peszkörús olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Duna-deltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol pasiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10-napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföldnapok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press és MTI hírügynökség. A maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének 14-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk, Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus mi bennünk című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

A 14. és 17. versek közti szakaszból így szólít meg minket Isten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Amen. Nem csupán hitelességi kérdés az, amit az apostol számunkra leír, amire figyelmeztet. Önvizsgálatra hív. Hadd fogalmazzak így. Hogyan tudom örömmel kimutatni Isten iránti elkötelezettségemet, a hitemet? Vajon az utóbbi időben van-e olyan része az életemnek, amit Isten megmutatott, hogy változtatnom kell azon? Hit és hitből származó tettek. Nem csak az imádság, a bibliaolvasás, templomba járás, hanem a hajlandóság is ide számít. Hajlandó vagyok-e engedelmeskedni Istennek? Igen, persze. De jaj nekem, Pál apostolt idézve, mert sokszor a hajlandóság után nem sikerül. Nem úgy sikerül. Kérjük közösen Istent, hogy segítsen minket mind az akarást, mind a megvalósítást véghez vinni. Az itt hozott példa, mások segítése, ez sem egyszerű. Hiszen megkísért minket, hogy a megunt elhasznált dolgainktól megszabaduljunk, miközben azt szeretnénk, ha ez Istennek tetsző adakozás is lenne. Szívből, hitből adni, lemondást is jelent egyúttal. A lemondás bátorságot kíván meg, de ez a fajta bátorság bizalomból fakad, mégpedig a gondviselő és ajándékozó Isten iránti bizalomból. Újra kérnünk kell Istent, segítsen nekünk észrevenni, milyen hitből fakadó tettekről akar eltéríteni a gonosz minket, utána pedig igaz hittel, szívvel, elmével és erővel fogjunk ezek megvalósításához, Isten dicsőségére és a felabarátunk javára. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, a hitet, és köszönjük a tettek lehetőségét. Köszönjük, hogy voltak, akik hitből fakadóan jót tettek velünk, bizonyságot tettek nekünk, beszéltek rólad, és az életük is példát adott. Taníts, bátoríts bennünket ugyanerre. Hadd szolgáljunk mások felé is szeretettel, értelemmel és érzelemmel egyaránt. Hallgass meg minket, az értünk jót is vállalt Jézus Krisztusra való tekintettel. Köszönjük őt neked, és tiéd legyen minden dicsőség ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Jakab apostol levele második fejezetének a 14-től 17-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink címszavakban röviden. Radosnyányi tűzvész. Reformáció hónapja nyitánya Budapesten hivatalosan is elkezdődött az országos rendezvénysorozat. Terápiás program Magyarozdon, négynapos önkéntes és szermentes programot hirdet a Bónusz Pásztor Alapítvány szenvedélybetegeknek. Templom újranyitás Nagyváradon. Presbiteri közgyűlés széken, hálaadás Havattőn, ökumenikus találkozó Genfben, oktatási támogatás Beregszászban, magyar református diaszpóra találkozó Amerikában, ökumenikus missziói Napsziget-Szent Miklóson, és most következzenek híreink részletesen. Radosnyányi tűzvész és összefogás Magyarországon. Október 3-án és 4-én tragikus esemény történt a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Radosnyán településén, ahol eddig tisztázatlan okokból tűzütött ki és teljesen leégett a falu műemlék védelem alatt álló 1784-ben épült református temploma, valamint a történelmi fa harangtornya. A pusztítás miatt a helyi református gyülekezet tagjai nehéz helyzetbe kerültek. Ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat országos adománygyűjtést indított a hívők megsegítésére és a templom mielőbbi újjáépítésére. A reformáció hónapja nyitánya Budapesten. Október elején hivatalosan is elkezdődött az Országos Reformáció Hónapja a rendezvény sorozat, amelynek központi eseményei Budapesten kapnak helyet. Az ünnepi sorozatot Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Molnár János főgondnok nyitotta meg, hogy méltó módon emlékezzenek a reformáció szellemi örökségéről. Az idei évben a zsoltárokból vett megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, jelmondott jegyében szerveznek ünnepi istentiszteleteket, előadásokat, és a Rát Mátyás díj átadása gazdagítja az eseményt. Négy napos terápiás programot szervez a Bónusz Pásztor Alapítvány. Négy napos terápiás programot hirdetnek a szenvedélybetegek, férfiak és nők, valamint hozzátartozóik számára a Magyarozdi Terápiás Otthonban. A 2021 óta rendszeresen megszervezett alkalom lehetőséget nyújt a mélyebb önismeretre és a felépülés elindítására. A rendezvény csoport foglalkozásokkal, workshopokkal, személyes tanácsadással és igei elcsendesüléssel segíti a résztvevőket helyzetük jobb megértésében, mindezt kiegészítve felépült emberek személyes történeteivel. A részvétel feltétele az önkéntesség, a motiváltság, valamint a teljes szermentesség, a felvétel pedig előzetes interjú alapján történik. Templom újranyitás Nagyváradon. Október első napjaiban több mint két éves kényszerszünet és átfogó felújítás után a Nagyvárad olaszi református gyülekezet tagjai ismét visszatérhettek történelmi templomuk padjaiba. A hívők és a lelkészek ünnepi, hálaadó istentisztelettel adtak hálát a megújulásért, miután befejeződtek az épületen végzett restaurálási és korszerűsítési munkálatok. Presbiteri közgyűlés széken.
2026. október folyamán az erdélyi széken gyűltek össze az Erdélyi Református Presbiteri Szövetség delegáltjai, hogy megtartsák éves közgyűlésüket. A találkozón a presbiterek összehangolták az egyházkerületben végzett szolgálati feladataikat, erősítették a helyi gyülekezeti életet, valamint megvitatták a jövő évi terveket, és közös imádságban adtak hálát Isten gondviseléséért. Hálaadás Havattőn. A Maros megyei Havattőn a helyi református gyülekezet lelkésze és a hívők közössége ünnepi háladó istentiszteletet szervezett. A falu apraja nagyja azért gyűlt össze a templomban, hogy megköszönje az idei esztendőben kapott lelki és fizikai megtartatást, valamint a közösségi fejlesztéseket, az istentiszteletet követően pedig szeretett vendégséggel látták vendégül a gyülekezet tagjait. Európai Ökumenikus Egyházi Találkozó Genfben. A svájci Genfben az Európai Egyházak konferenciájának központjában gyűltek össze az európai református és protestáns egyházak vezető tisztségviselői. A rangos nemzetközi konferencián a résztvevők a mai európai társadalmakban aktuális mentálhigiénés, békéért szóló és szociális kihívásokra keresték a keresztény válaszokat teológiai tanácskozások és közös nyilatkozatok formájában. Oktatási támogatás Beregszászban. Október elején Kárpátalján Beregszászban folytatódott a helyi református oktatási intézmények támogatási programja a nehéz gazdasági körülmények közepette. A kárpátaljai református lelkészek és a magyarországi segélyszervezeti önkéntesek adományokból gyűjtött csomagokkal és szeretetszolgálati támogatásokkal biztosítják, hogy a magyar iskolák és óvodák fennmaradjanak, a diákok pedig megkapják a meleg étkezést és a szükséges tanszereket. Magyar református diaszpóra találkozó Amerikában. Az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban, a New Brunswickben szerveztek hagyományőrző református találkozót a tengeren túli magyar közösségek körében. Az amerikai magyar református misszió lelkészei és a diaszporában élő magyar hívek azért gyűltek össze családi napok és igehirdetések keretében, hogy megőrizzék hitüket, ápolják az anyanyelvi istentiszteleteket és erősítsék a kulturális kötelékeket. Ökumenikus missziói nap Sziget-Szentmiklóson. Sziget-Szentmiklóson az újvárosi református gyülekezet templomában készülnek az országos ökumenikus missziói napra, amely a reformáció hónapjának kiemelt eseménye. Előadások, áhítatokkal és közös zenei szolgálatokkal mélyítik el a különböző felekezetek közötti egységet és megújuló missziós munkát. Híreinket a református.ro, a református.hu, a jobbadni.hu, a királyhágó.ro és a kecskeméti református.hu weboldalak alapján készítettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből Krisztus mi bennünk című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus mi bennünk? Amint a lélek megeleveníti a testet, úgy Krisztus az embert, ha kapcsolatot talál vele. Jézus Krisztus búcsúzása előtt ismételten szól arról, hogy ő jelen lesz és hatni fog övéi életében, mint ható erő, mint alkotó és formáló hatalom. Erről olvasunk János evangéliuma 15. részének 1-től 8-ig terjedő verseiben, az igazi szőlőtő példázatában. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amit Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képével fejez ki, azt Pál azzal érzékelteti, hogy Krisztust fejnek, a gyülekezetet testnek, az egyes keresztjéneket pedig e test részeinek nevezi. Krisztus és az emberek közötti normális viszony, belső, szerves kapcsolat olyannyira, hogy az egyes ember belekerül az emberfiának a világot felülmúló személyébe, és most az ő életének hordozójává válik. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele, második részének 20. verséből olvassuk: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus mi bennünk azt jelenti, hogy életünket Krisztus lelke formálja ki. Az ember életében ennek hallatlan változás a következménye. A kéz semmit sem tehet, ha a főben, amelynek szerve az, nincs alkotó erő. De milyen csodára képes Michelangelo vagy Beethoven keze? Ha a fő lángész, akkor a kéz és a munkája is zseniális, hiszen a fej él a kézben. Így van Krisztussal is, és az övéivel is. Ha kapcsolatuk van vele, az ő lelke hatja át őket, s ez istenszerűvé teszi életüket. Így lehetnek egyesek Krisztus hordozókká. Mások számára Krisztus és az emberek közötti kapcsolat nem vallásos gyakorlat vagy misztikus elmélyülés útján jön létre, hanem azáltal, hogy Krisztus szövetségre lép az emberrel, és ő engedelmeskedik neki. János evangéliuma 14. részének 21-től 23-ig terjedő verseiből olvassuk: aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás,
nem az Iskáriótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én ígémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. János első közönséges levele 3. részének 24. versében pedig ezt olvassuk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. A keresztények nem csak abban hisznek, hogy Krisztus értünk, hanem azt is hiszik, hogy Krisztus bennünk. Sőt, még abban is, hogy Krisztus általunk munkálkodik. Erről olvasunk a Rómabeliekhez írt levél 15. részének 18. verséből. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért, szóval és tettel.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus mi bennünk című részt felolvasta Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő a diplomáciára fogad negyedik miniszterelnök jelöltjével. Emberéletet követelt a dróntámadás a Fekete-tengeren. Döntött a magyar kormány a határtalanul programról. Székelyföldön eltűnnek a megye határok, kulturális örökségből építenek jövőt. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Luka Niculescu diplomatát bízta meg kormányalakítással tegnap este Nikus Ordán államfő. A korábban újságíróként is tevékenykedő, jelenleg külügyi államtitkárként tevékenykedő egykori nagykövet, sorrendben a negyedik miniszterelnök jelölt. Az Ilie Bolozsán vezette kabinet május 5-i bukása óta. Luka Niculescu neve többször is felmerült potenciális miniszterelnök jelöltként a bukaresti politikai válság folyamán, akár csak az Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszteré és Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnöké. Nikus Ordán elnök azután nevezte meg újabb, sorrendben negyedik kormányfőjelöltjét, hogy a nap folyamán konzultációt folytatott a Kotroceni palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Az államfő olyan diplomataként mutatta be Luka Niculescut, mint akinek a hivatása az eltérő álláspontok összehangolását célozza. Nikus Ordán szerint arra a személyre esett a választása, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a többséget tudja maga mögé állítani. Hozzátette, a miniszterelnök jelöltnek megvan a szabadsága arra, hogy a pártokkal folytatott alapos egyeztetéseket követően döntsön a kormány összetételéről, továbbá arról, hogy a politikai vagy technokrata kormány alakuljon. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben két ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterrel 11 tengerészt sikerült kimenteni, két személy azonban elhunyt. Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom OMV által üzemeltetett Pescărușa olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre, számolt be az MTI. A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ tegnap délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség közbelépését. A Royad Mamadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatform térségében. A portál úgy tudja, hogy a 139 méter hosszú gabonaszállító török hajó az ukrán Izmail folyami kikötőből indult Olaszország felé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tegnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték. A tegnap közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a Minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. A határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamainak tanulói vehetnek részt, lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. Lesz, ahol gyerekek próbálhatnak ki népi hangszereket, máshol passiójátékok találkoznak, dokumentumfilmeket vetítenek, táncházakat tartanak, vagy klasszikus zenére születik festmény a közönség szeme előtt. Október 9-e és 18-a között rendezik meg a 17. Székelyföld napokat. A 10 napos programsorozat nem csak a városokat, hanem kisebb falvakat is összekapcsol Háromszéken, Hargita és Maros megyében. A rendezvénysorozat részleteit tegnap Kovászna megye tanácsának Sepsiszentgyörgyi székházában ismertették. Az idei Székelyföld napok mottója: örökségből jövő. A sajtótájékoztatón többször is elhangzott, hogy a hagyományt nem elég vitrínbe zárva őrizni. Akkor marad élő, ha a jelen közösségeit, köztük a fiatalokat is képes megszólítani. A népi kultúra nem csak jövő, hanem menő is, fogalmazott játékosan Imre István. Szerinte ezért kapnak hangsúlyos szerepet a gyerekkoncertek, mesetáncházak, népi játékok és hangszerbemutatók. Ezekből nőhet ki a következő táncházas, zenész vagy hagyományőrző nemzedék. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 33 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 75 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press és MTI hírügynökség. A maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morgez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, most pedig Mesekosár rovatunkkal folytatjuk, amelyben a legkisebbek figyelmére is számítunk. Ma egy népmesét mond el nektek Marosán Csaba, az Öregasszony és a Halál címét, utána pedig Halász Judit énekel. Jó szórakozást kívánok!
8: Mesekosár. Mesekosár.
9: A vénasszony és a halál. Benedekelek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt egy öreg asszony. Öregebb az országútnál, aki a hamut is már mamunak mondta, de meghalni nem akart. Erősen szerette az életet, gyermekesen volt, senkiesen volt, mégis mindig sürgött, forgott, dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. Tele volt a tulipántos ládája, arannyal, ezüsttel. Fájt a szíve erősen, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít a halál, s azt sem kérdi, jössz-e vagy nem, megfogja, s viszi. Hát bizony jól gondolta. Mert egyszer csak beállított a halál, s mondta neki.
10: Készülj, öregasszony, mert viszlek.
9: Könyörgött, istenkedett az öregasszony. Még csak 10 esztendőt.
10: Nem lehet, viszlek.
9: Még csak bár 5-öt.
10: Nem lehet. Készülj, már beírtam a nevedet a nagykönyvembe. Ki nem törülhetem.
9: De az öregasszony addig sírt, addig rimánkodott, hogy a halál adott neki 3 órát. Adj ennél több időt, kérte az öregasszony. Kegyelmez ma még életemnek. Gyere el holnap.
10: Isten neki, mondta a halál. Nem bánom.
9: És azzal indult kifelé, de visszaszólt.
10: Ha nem holnap, csak ugyan eljövök.
9: Jól van, csak gyere, mondta az öregasszony. De tudod mit? Jobb is lesz, ha felírod az ajtófélfára. Holnap. Nehogy én is elfelejtsem. A halál kivette a zsebéből a krétát, s fölírta az ajtófélfára. Holnap. Azzal elment. Másnap jókor reggel jön a halál, az öregasszony meg ott feküdt az ágyban.
10: Indulj, öregasszony, letelt az órád.
9: Dehogy telt, mondja az öregasszony. Nézd csak az ajtófélfára, mi van odaírva?
10: Ma nem vihetsz el, csak holnap.
9: Jól van, mondotta a halál. Hát majd elviszlek holnap. Ez aztán így tartott egy hétig, 2-ig. A halál minden nap pontosan eljött az öregasszonyért.
10: Az öregasszony pedig mindig hűségesen rámutatott az ajtófélfára, s a halál tovább állott nagy bosszúsággal. Hanem egyszer megsokalta a sok hiába való járást, letörülte az ajtófélfáról az írást, s megfenyegette az öregasszonyt. No megállj! Holnap csak ugyan elviszlek, nem adok pardont! Hely, édes Istenem, megijedt az öregasszony. Reszketett egész testében, mint a nyárfa levél. Nem találta helyét a házában. Szeretett volna valahová elbújni, ahol a halál nem találja meg. Hopp! Megvan. Volt egy kád csurgatott méze, s belebújt abba. No, itt bizonyosan nem találja.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, és addal is Wallace Judit énekelt nektek, és Marosán Csaba mesélt, Benedek Elek meséjét hallhattátok. Most a következőkben pedig hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk Tamási Áron Ábel az országban című regényének a negyedik fejezetét kezdjük el. Ezt olvassa fel Fekete Ernő.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

Negyedik fejezet. Említettem, hogy illedelmesen ugyan, de tartózkodtam attól, hogy Blankát mutatvány céljából felemeljem. De nagyot tévedne, aki azt gondolná, hogy nem is tudtam volna a magasba emelni. Maga Blanka is hinni látszott az erőmben, mert amikor látta, hogy illedelmesen tétlenkedem, így szólt reám. Na, mi lesz?

0: végső szükségben lévén, ismét a borbé jutott eszembe. Megsimogattam hát az államat, s azt mondtam. Hát nézze meg, mennyire kinőtt ismét! És az pedig mégsem illendő, hogy ilyen szakállasan legyek, amikor Garmada úr a templomban van. Blanka fürkészve nézett engem, de mivel nem szólott semmit, még hozzáfűztem. Elmegyek hát szép lassan a borbéhoz, s ha megkérhetném, az alatt készítsen elő nekem egy tiszta inget. Lesz-e olyan szíves?
1: Mirtusz koszorút is kapsz, csak eredj, mondta Blanka.
0: Az öreg borbé a helyén volt, de a segéd hiányzott.
1: Hát a segéd úr hol van? Kérdeztem.
2: Elment falura,
0: mondta a mester.
1: Hát oda miért?
2: Neveli a népet.
0: Lám csak, gondoltam magamban, mégis fogott rajta, amikor a hécskám miatt emberségre tanítottam.
1: S mire neveli szegényeket?
0: Kérdeztem.
1: Hát politikára, azt hiszem.
2: És maga elengedi?
1: Hát aztán nem lehet tudni a jövőt, mondta a borbé.
0: Nekem Hidász úr jutott eszembe a rendőrségi fogdából, s így szóltam.
1: Vannak többen is, akik más rendet akarnának.
0: Mi nincs ebben a világban? Felelte a mester. Igaz, bizony, gondoltam, csak ugyan minden van ebek bojdult világban, még Mirtusz koszorú is, amit Blanka ígért vala nekem. Nagyot sóhajtottam hát, s hogy még tudósabb legyek, így szóltam.
1: Hát igen, változatos világban élünk. Az egyik a rendetlenségben a rend ellen beszél, a másik pedig Mirtusz koszorút kap esetleg. Most már melyik a helyes?
2: A helyes az volna, mondta a mester, ha mindnyájan jó módban élhetnénk.
0: Rögtön kíváncsi lettem, hogy vajon egy ilyen borbé mesterrel mit tenne a jó mód.
2: Ha maga gazdag lenne, mit csinálna?
0: Kérdeztem.
1: Hát legelsőbben úgy felöltözném, mint egy báró, mondta a borbé.
2: És megnézdél magát a tükörben?
1: Meg hát!
2: Milyen lenne benne? Lám, mondja el!
0: Azonban rovásomra szóltam, mert a mester ott hagyott engem a szappanos ábrázatommal, a tükör elé állott, és töviről hegyire magyarázni kezdte, hogy oda nézzek. A lábán fénylik a lakkos cipő, és a lábszárán élesen hullámzik a nadrág, a dereka csinosan nyújtózik a drága kabátban, a nyakán pillangódzik a nyakkendő, és a kemény gallér megadja a fejnek az úri tartást. Látván, hogy egészen elvarázsolta magát, csendesen szóltam oda.
2: Ne búsuljon, mert meg lesz a jó mód. S tudja-e, hogyan?
0: Rám nézett, úgy várta a titkot.
2: Ha szorgalmasan dolgozik, mondtam.
0: Soha még szebb munkát borbé nem végzett, mint az én mesterem. Ragyogtam a nyakamon felül, mintha a frissen felkelt reggeli napból húztam volna ki a fejemet. S nagyon tetszhettem Blankának is otthon, mert csak mosolygott rám, és szó nélkül elővette a tiszta inget. Elkészítette számomra a mosdótálat is, én pedig, amikor derékig nekivetkőztem a mosdásnak, először behajlítottam a jobb karomat, és így szóltam.
1: Ni, itt erőt lehet sejteni.
0: De eme dicsekvés miatt a következő percben már meg is kaptam a büntetésemet, mert Blanka hirtelen belecsípett az ártatlan karomba. Ettől pedig én úgy megbokrosodtam, hogy még a veres tengeren is át tudtam volna kergetni Blankát. Hanem az illendőség és a tanítás szerint mégis szelídséget parancsoltam magamra, s csak ennyit szóltam. Uram, bocsáss meg neki! Blanka kedvesen nevetett ezen, és bement a Garmada úr szobájába. Én verdestem egy darabig a mosdótál felett, majd magamra vettem a tiszta inget, s utána mentem a szobába. Nem telt bele két perc, Garmada úr is megérkezett a templomból. Ahogy belépett a szobába, rögtön kiadta a parancsot.
2: Mától kezdve vége legyen a haszontalan életnek!
0: Furcsa volt, hogy ezt ő mondja nekünk, akik miatta vesztegettük a napokat, s akik együtt létünkben is ártatlanok voltunk, de meg is kérdeztem tőle rögtön.
1: Hát ilyen igazságos egy megtérő bűnös, doktor úr.
2: Pofot is kapsz, ha nem hallgatsz,
0: felelte Garmada úr. Blanka úgy megrebbent a szigorú szótól, hogy abban a percben kiment. Én pedig elővettem a pénzemet, és így szóltam. Köszönöm minden hozzám való jóságát, doktor úr. Itt van ez a pénz. Ebből megfizetem a ruhát, a cipőt és az inget, amit Blanka által szíveskedett volt nekem adni. Garmada úr annyira elcsodálkozott, hogy minden pillantásban leeséssel fenyegetett az a bekötözött feje. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte. Én azt, hogy inkább elmegyek, mint hogy az arcomra ütést szenvedjek el attól, akitől minden jót és hasznosat tanultam. Erre Garmada úr odajött hozzám, és a vállamra tette a kezét. Ne beszélj szamárságot, mondta, hiszen egymásra vagyunk utalva. Már úgy van, ahogy mondám. És éreztem, hogy nagy lelki indulatomban rózsa nyílik az arcomon. Hát ott kiharapott meg, nézett az arcomra. A borbé is értett volt meg a késsel, de én így feleltem. Itt a kerekes úr. Hát az ki? Nekem egy jó emberem. Essék ki a foga. Ne szidalmazza, mert jó szándékból tette, mondtam. Ugyanis a rendőrségen összekerültünk, tudja, amikor a kutyámat meglőtte a rendőr. Én ott a fogdában sokat sírtam a kutya után, s emiatt kerekes úr úgy megsajnált engem, hogy azt mondta, te Ábel, ne bőg többet, az Isten megfizeti, mert én inkább pótolom neked a kutyát. S úgy pótolta, hogy mindjárt megharapott. Na, nem baj, felelte Garmada úr. Vedd vissza szépen azt a pénzt, s legyen békesség közöttünk, hiszen együtt kell kitalálnunk ismét valamit, hogy élhessünk. A kitalálás miatt ne búsuljon, amíg engem lát, feleltem neki. Ellenben a pénz dologban nem engedtem, mert 2 darab 1000-est a holmikért mégis kifizettem. Egy kemény gallérja van-e? Kérdeztem azután. Van, mondta szívesen Garmada úr, és ajándékozott is nekem egyet, majd a gallér mellé egy nyakkendőt is 30 leért. Ilyen formán ismét helyre állott a béke a házban, s ha lehet, még szorosabban, mint bármikor is volt. Jól éltünk, szelíd barátságban, és vallásos módon. Én még sokkaltam is talán. A fő kötelességem abból állott, hogy minden reggel és minden este elmentem a városba, s ami újság magyar nyelven és német nyelven csak létezett, azt mind megvettem, és hazavittem Garmada úrnak, aki nem csinált egyebet egész nap, csak elment reggel a templomba, s utána szünet nélkül tanulmányozta az újságokat. Az egyik este mégis történt valami nevezetes dolog, ami a buzgalmas és a műves napi élet újabb ismeretére tanított. Kicsi dologgal kezdődött az egész, vagyis éppen a konyhában ültem Blankával együtt, Garmada úr pedig az újságot tanulmányozta a szobájában, amikor egy öreg szakállas zsidó megjelent nekünk. Éppen péntek este volt, a szakállas öreg pedig az a nevezetes Éliás nevű, akit a gonosz kaptány megfogott volt, s akit akkor egy egész éjszakán át virrasztottam. Éliás lábgyógyulás után jött, hogy nekem a segítséget és az őrködést megköszönje. Leültettük a konyhában, s én megkértem Blankát, hogy adjon neki egy pohár tejet is. Amikor odaadta Blanka a tejet, s Éliás meg akarta inni, én egész közel mentem, s meghajolva néztem a dolgot. Látni akartam ugyanis, hogy Éliás hogyan találja meg a száját a szőrös rengetegben. De olyan gyorsan és ügyesen megtalálta, hogy amire 5-öt számoltam volna, a tej már úgy oda lett, mint a bozótban a sebes patak. Na, ez nem akadálya semminek, mondtam. Miféle? Kérdezte Éliás. Az a nagy bozontosság a száj körül. Miért, hogy akadály lenne? Simogatta az öreg a szakállát. Visszaültem a helyemre, és megkérdeztem. A csókot sem akasztja meg? Felelet helyett Blankára nézett Éliás, s amikor látta, hogy Blankát az ártatlanság pírja egészen elönti, akkor nevetni kezdett. Úgy nevetett, hogy megnedvesedtek a szemei. Hát akkor, mondtam, abban a sűrűben minden jó megterem. Erre sóhajtott egyet, majd úgy kezdett bólogatni, mint aki tilalom nélkül is betartja már az istenes törvényeket, s mint akinél már könnyen esik a bölcsesség is, mert hiszen nem csapkodja erről s amarról a láng, s a szelet is csak fuvalom képében ismeri. Meg is kérdeztem tőle mindent, ami hamarjában eszembe jutott, s az öreg felelgetett is nekem szívesen. De amikor a szerelemről akartam megtudni a gondolatát, akkor mégis intett nekem, hogy menjek ki vele az udvarra. Kimentem, hogy okos tanításban legyen részem, és akkor Éliás bácsi így szólt. Kedves fiam, te a szerelemről kérdeztél engem. Én pedig elárulom neked aztot a nagy titkot, hogy senki sem olyan nagy mamlasz ebben a dologban, mint egy vén ember. De azért elmondok neked egy példázatot, amelyből okos lehetsz. Ez a példázat pedig úgy szól, hogy volt egyszer egy nagyon bölcs öregember, egy híres feltaláló. Hát ez a bölcs öregember olyan kereket is feltalált, amelyik magától nagyon jól tudott menni. Ez igen szép dolog volt, csak hogy semmi hasznát nem lehetett a keréknek venni. Azért gondolta, hogy csinál még három másik kereket is, amelyek hasonlóképpen maguktól tudjanak menni. Na, akkor már volt neki négy kereke, kettő kisebb, s kettő nagyobb. És nosza rajta csinált azokra a kerekekre egy kocsit, a kocsi derekát pedig telehordta piros rózsákkal. Amikor ez megvolt, odahívatta az országból a többi bölcs öregembereket, és azokhoz így szólt. Kedves barátaim, nézzétek csak ezt a kocsit, de legfőképpen annak a kerekeit, melyek közül az első kettő a bölcsességnek és a jóságnak a kereke, a hátulsó kettő pedig a gazdagságnak és a rangnak a kereke. S tudjátok meg, hogy ezek a kerekek maguktól fognak menni, hogy vigyék a rózsákat, melyek a szerelmet jelképezik. Miután pedig ezt mondta, odaállt a kocsi mellé, hogy azt megindítsa, de mindegyik kerék másfelé akart menni. Na, volt erre nagy tanácstalanság. De történt, hogy a jó szerencse arra küldött egy fiatal ácslegényt, aki látta a dolgot, és akkor így szólt. Ki csinálta ezt a kocsit? Erre jelentkezett az öreg bölcs, hogy ő. Akkor ismét szólt neki az ácslegény. Na, maga vén szamár, hát tegyen hamar rudat is a kocsiba, mert hogy a kerekek merre vigyék a rózsákat, az csak a rúd tudja megmutatni. Eme szavak után kis csendet hagyott az öreg Éliás, majd úgy nézett rám, mint egy madár fiúra, vagyis hogy tudok-e már vajon repülni. De voltam már annyira tollas én is, hogy megrebbenjek. Okos példázat, mondtam. Rövid válaszomból Éliás azt gondolhatta talán, hogy én nem is értettem meg a példázat lelkét, s azért így szólt. Gondolj, amit akarsz. Azt gondoltam hát, amit akartam, s ezzel a példabeszédet a hátunk mögött hagyván másféle dolgokról kezdtünk beszélgetni. De akármi került szóba, az én eszemben folytonosan az járt, hogy vajon miképpen tudnék bevegyülni az ózsidók közé, hogy láthassam őket istenes buzgalmukban, s hogy fürödhessek is velük együtt, az ő szokásuk szerint. Annyi bizonyos volt, hogy ha valaki, akkor csak Éliás bácsi segíthetett ebben. De azt is jól tudtam, hogy mindent elronthatok, ha vakon megyek neki a dolognak. Úgy tettem tehát, mintha valamit akarnék is mondani, de nem is. Végre mégis megszólaltam. Bolond vagy, Ábel, mondtam. Az öreg csodálkozva nézett rám, mire én így folytattam. Folyton az a bolond álom dong a fejemben, amit az éjszaka láttam. Nem is tudom, hogy elmondjam-e. Elmondjad, elmondjad, bíztatott Éliás. Majd én megfejtem neked. Ha már olyan igazán bíztatott, elmondottam neki, hogy az éjjel álmomban szakállas ózsidó voltam én is, ki a többivel együtt imádkoztam itt a hitközségi házban, de sőt még fürödtem is reggel a buzgalmikádban. S ami a legfurcsább, olyan boldog voltam ebben a minőségben, amilyen tán még sohasem. Éliás bácsi gondolkozott egy kicsit, majd okos megfejtéssel így szólt. Kívánkozol, hogy velünk légy!
3: Vajon?
0: kérdezte. Az öreg ismét elgondolkozott, de nem jutott más eredményre, mint az előbb, mert bólogatva csak annyit mondott.
1: Bizony, bizony.
0: S mi alatt ő az álmomat emígy fejtegette, az alatt én olyan dolgot találtam ki, amely kívánatos tervemen nagyot lendített.
2: Sétáljunk egy kicsit, mondtam.
0: S úgy is lett, mert a Burjános udvaron sétálni kezdtünk. S miközben javában jöttünk-mentünk, én ügyesen előhaláztam a zsebemből egy 100 lejest, s titokban leejtettem a Burjánok közé. Amikor megfordultunk, s közeledtünk a kincshez, én arról kezdtem beszélni, hogy itt az ember bizony letapossa a Burjánokat, ha nem ügyel. Erre az öreg vigyázkodva nézegette a Burjánokat, nehogy letapossa őket, s hát egyszer lehajlik és boldogan felemel valamit.
2: Ez egy 100 lejes, te Ábel, mondta.
0: Elvettem tőle, s én is megforgattam, majd visszaadtam neki mondván.
2: Hát maga szerencsés ember!
0: Nem gondolod, ki veszített el?
2: Nyilván a komisszár, aki itt járt az este, mondtam.
0: Visszaadjuk neki?
2: A komisszárnak, Éliás bácsi, botránkoztam meg.
0: Hát egy ilyen istenes embernél jobb helyen van ez a pénz, mint a rendőrségen, és különben is maga bizonyosan valami jó cselekedeten törte a fejét, s most azt támogatta meg az úr.
2: Igaz, valami effélén éppen gondolkoztam, felelte az öreg.
1: No látja, mondtam. Tartsa meg a pénzt, s a jó cselekedetet hajtsa végre.
0: Éliás bácsi zsebébe tette a pénzt, s tovább sétáltunk. Megfordultunk számtalanszor, de több pénzt nem rendelt a Burjánok közül a szerencse. De rendelt bátorságot az öreg szívébe, mert végtére megállt, és így szólt.
2: Na, hát én holnap este becsempészlek téged.
1: Az ózsidók közé.
2: Oda, oda.
1: Igen, szépen megköszönném, de hogyan?
2: Kellene, hogy szakállad legyen, mondta az öreg.
1: Tehát az volt a főbökkenő, a szakáll.
0: De kiterveztük mi ketten a szakáll dolgát is ügyesen, mégpedig olyan formán, hogy Éliás bácsi a szerencsepénzt felajánlotta nekem, vagyis, hogy azzal menjek el másnap délután a Borbélyhoz, és ragasztassak magamnak kondorhajat és szakállat. Hát ez annyira tetszetős találmány volt, hogy én a képzelmek miatt jóformán aludni sem tudtam egész éjjel. Csak sóhajtottam nagyokat, és forogtam a konyhában a földi ágyon. De amire nem számítottam, a nyugtalanságomnak is hasznát vettem, mert Blanka magára magyarázta, és reggel oly dúsan megetetett minden jóval, ahogy a szegény szerelmeseket szokás. Délután elmentem aztán a Borbélyhoz, és így szóltam hozzá.
2: Hát, mester úr, magát kedveli a szerencse.
1: Hogyhogy?
2: Úgy, hogy elhoztam annak a pénznek a magját, amiből aztán gazdag lehet.
0: A mester nagyot nézett, és megkérdezte.
2: Hát miről van szó tulajdonképpen?
1: Azt szeretném, mondtam, ha velem éppen az ellenkezőjét tenné annak, amit máskor szokott cselekedni.
0: Erre még nagyobbat nézett a mester, de én sem kerülgettem tovább a dolgot, hanem elmondtam neki, hogy aznap este nagy színi előadás lesz, amelyen nekem egy szakállas zsidót kell megjátszanom, tehát nem a meglevőt kell leborotválni, hanem éppen ellenkezőleg, vagyis ragasszon nekem szakállat és a két fülem mellé kondorhajat.
2: Meg lehet csinálni, felelte a mester.
1: Noha meg lehet, fogjunk hozzá.
0: Bő körültekintés után mégis úgy határozott a Borbély, hogy menjek el, csak egy óra múlva jöjjek vissza, mert a szakállas fejet nem olyan könnyű megszerkeszteni. Jól tudta nyilván, hogy mit beszél, mert a fejemet meg is mérte. Aztán elmentem, s adtam neki 1,5 órát. Annak leteltével visszamentem, s akkor a mester felkért, hogy üljek bele egy székbe. Én beleültem. Ő pedig először egy nagy, bozontos hajsapkát húzott a fejemre, aztán pedig az államra nagy szakállat ragasztott. Amikor mindezzel készen volt, így szólt.
2: Jobb, mint a valódi.
0: Ebből már sejtettem, hogy nem végzett rossz munkát, de hogy én valójában milyen voltam, azt kimondani csak a tükör tudta. Megesküdhetett volna akárki, hogy nagyapámot a tavaly Jeruzsálemben látta.
1: No, mester, mondtam. Ez csak ugyan megéri a pénzt.
0: Fizettem is neki tetemesen, majd azután eljöttem. Útközben azonban eszembe jutott, hogy azzal az ábrázattal haza nem mehetek, mert Garmada úr kitagad a házából. Ilyen formán a város felé vettem az utat, s ahogy a népes utcán javában mutogattam az ékességemet, hát kit látok egyszer szembejőni vélem? Éppen Kerekes urat. Nagyon lógott szegénynek a feje, s a lábait is egy kicsit húzta, mint akit sem előről, sem hátulról nem bíztat senki. Egyenesen odamentem hozzá, és így szóltam.
1: Jó napot, uram!
0: Kerekes úr megtorpant.
1: Ki maga?
0: Kérdezte.
1: Üdvözletet hoztam.
0: Kitől?
1: Kölcsei Ferenctől.
0: Erre egészen megzavarodott, de én úgy megsajnáltam, hogy elnevettem magam, és így szóltam.
1: Hát mi célra vagyunk a világon, Kerekes úr? Ábel!
0: Kiáltott fel.
1: Hát téged mi az Isten mókusa lelt? Ábel! Mi lett belőle, te szerencsétlen?
0: Ho-ho-ho! Emeltem fel az ujjamat. Tegyünk úgy, mint az esküvel. Vagyis ne siessük el a szót. Inkább jöjjön velem, hogy okát adhassam ábrázatomnak. Kerekes úr szót fogadott nekem, és megindultunk ketten. De alig mentünk valamicskét, én már kitaláltam, hogy mit fogok mondani, mert ugyanis az esküről és Kölcsei Ferencről olyan terv jutott eszembe, amellyel a Kerekes úr sorsán nagyot emeltem.
1: Hát mit mondtak a magyar vezetők?
0: Kérdeztem tőle, amikor egy néptelenebb utcába értünk.
1: Az eskü felől és a jövendő felől. Semmi jót, felelte Kerekes úr. De mégis. Csak annyit, hogy mindenkinek van feje, s próbáltam volna én is azzal gondolkozni. Ami pedig a jelent illeti, csináljak, amit akarok, s amit tudok.
0: Látván, hogy a dér megütötte minden reményét, ismét nagyon megsajnáltam. És mivel földim is volt, és sok hasznos dologra is tanított, megfogtam a karját, és azt mondtam neki.
1: Jöjjön velem!
0: Hova?
1: Hova?
0: A maga szomorúságára orvosságot keresni, vagyis elmegyünk azokhoz a magyar párti vezetőkhöz, akik az eskü dolgába beleszóltak.
1: Hát ember!
0: Kiáltott fel Kerekes úr. Már megmondták nekem, hogy csináljak, amit tudok, s amit akarok.
1: No hát, azt csináljuk.
0: És ott mi lesz?
1: Majd lesz valami, mondtam. Csak induljunk el, s maga, mint jártas ember, mutassa az utat.
0: Azt hitte nyilván, hogy a szakállam mellé csak tréfa lesz ez is, s meg akarván vigasztalni magát abban a szomorúságban, hát belevegyült a tréfába. Így aztán egy akarattal megindultunk, és szótlanul mentünk. Közben én egy-egy pillantást vetettem Kerekes úrra, hogy az emberi természetébe jobban belelássak. Mintha egy kicsit mégis húzódva jött volna mellettem, s járt a szeme is fürgén, nehogy valami ismerőse rajta csípje, hogy egy ózsidóval együtt megy valahova.
1: Kossuth Lajossal szívesebben menne, ugye?
0: Kérdeztem tőle.
1: Nem is tudom felfogni, felelte, hogy miért kellett ennyire elcsúfítanod magadat.
0: Erre én úgy tettem, mintha tudatlanságot beszélne, s nagy bátorsággal azt állítottam, hogy a szakáll és a haj, ahogy látja, mind a sajátom. Azt biztosan azért növesztette meg oly gyorsasággal a természet, hogy könnyebben meg tudjak élni a városi forgatagban. Kerekes úr nem akarta elhinni, hogy a szakállam dolgában én igazat mondok, sőt, hitetlenségében arra akart bírni, hogy menjek be vele egy kapu alá, hadd nézhesse meg ott a tövit is a szakállamnak.
1: Most azzal ne töltsük az időt, mondtam neki.
0: Hanem siessünk inkább a magyar vezetőkhöz a pártba, s onnét visszajövet, majd megvizsgálhat. Ezt a mondásomat is tréfára vélvén, helyet adott szavamnak, és nevetve jött tovább. Elérvén az öreg kőházat, melyben a vezetőség székelt, még a lépcsőkön is bátorsággal tartotta velem a lépést, az ajtónál azonban már megtorpant, és így szólt.
1: Te, Ábel, itt már tegyük le a tréfát.
3: Hazafiak leszünk, jöjjön csak!
1: Hazafiak?
3: Azok.
1: Hogyan?
3: Ahogy ők hirdetik a népnek, s ahogy maga is tanulta tőlük.
0: Hát erre váltogatni kezdte gyorsan a lábát, püfögött halkan egy kicsit, majd így szólt. Ebből baj lesz.
3: Ha lesz, lesz,
0: mondtam. És már kopogtattam is az ajtón. Egy nagy terem szobába léptünk, ahol 3-4 ember együtt áldogált, és egy másik pedig ingújra vetkőzve ült az asztalnál. Én egyenesen az asztali emberhez mentem, és így szóltam hozzá. Országos bajban jöttünk. Az írnok egy ideig pislogva nézett engem, nyilván mint magyar ritkaságot, de aztán megkérdezte. Kihez jöttek? A legfőbbik vezetőhöz, mondtam, mire Kerekes úr enyhítőleg méltóságos gróf és elnök úrra javította a szót. Nincs itt, felelte az írnok. Muszáj neki, mondtam. Használta makacs szó, mert az írnok bement egy belső szobába, s valamit mondott odabent. 2 perc múlva már befelé vonultunk mi is, én elől, s Kerekes úr a hátam mögött. Valami tanácskozás lehetett éppen, mert egy bőrdíványon és 3 bőrszékben urak ültek, s az íróasztalnál külön egy másik, nyilván maga a grófi elnök. Senki sem állott fel, amikor beléptünk, hanem a szavunkat lesték, hogy az miképpen fog pottyanni a vezetők előtt. De leshették is, mert én rejtelmesen körülnéztem, majd a nagy figyelem és várakozás közepette haptákba vágtam magamat, a fejemet felemeltem, s a 2 kezemet pedig szépen a combomhoz szorítottam. És bátor tüdővel énekelni kezdtem azt a hazafias és buzdító dalt, hogy Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, nem vész az el, ha eddig el nem vezett. És miközben szálltak a hangok, s a hangok között feszített a lelkesedés, s tova szállt a régi bunk bánatunk, úgy elragadtam énekemmel a magyar vezetőket, hogy a végén már csak ugyan együtt éltünk, s vigadtunk, de sőt, még az elnök grófnak a feje is pattogott a dallamra. Éljen a haza! Kiáltottam a végén. De utána rögtön köhintettem, hogy beszédet akarok kezdeni, s el is kezdettem menten a szónoklatot mondván, hogy fel a fejjel, mert nem lehet kifogyni az erős hitből, amíg a magyaroknak olyan vezetői vannak, amilyenek jelenleg vannak. És ezt a nagy elismerésemet azzal folytattam, hogy azért senki se gondolja a jelen vezetők közül, hogy kevesekből kitelik az igaz magyarok száma. Mert ugyanis vannak még elszóródva olyan példás férfiak, akik életüket szentelték arra, hogy a vidéken élő szegény magyar nép a hazafiság és vallás dolgában ne legyen elmaradva. Amikor idáig értem a szónoklatban, rámutattam Kerekes úrra, és így folytattam. Íme, ez is egy ama példás férfiak közül. De kérdem, ki ez az ember? Azért kérdem, mert az ő nevét meg kell tanulni, mint ahogy mi megtanultuk azon a helyen, ahol ő elhintett minden jót, amit csak elhinthet egy igazi okos tanító. Meg kell tanulni az ő nevét és rózsakoszorút adni neki, aki olyan embereket nevel, amilyen én is vagyok, régi zsidó ábrázattal ugyan, de magyar szívvel. De vajon odaadhatja ő azt a rózsakoszorút a gyermekeinek, hogy azzal táplálkozzanak? Vagy pedig kenyeret is kell adni egy ilyen embernek? Tegye a vezetőség a szívére a kezét, és úgy feleljen erre a kérdésre, mert akkor bizonyosan lesz kenyere Kerekes úrnak, kit az Isten sokáig éltessen. Ezzel odaléptem Kerekes úrhoz, nagy érzéssel megszorítottam a kezét, és szó nélkül kimentem a szobából. Künn az úton megtöröltem a homlokomat, és úgy határoztam, hogy megvárom Kerekes urat. De jól is tettem, hogy megvártam, mert amikor végre kijött és engemet meglátott, nem számította rajtam a szakállat, hanem megölelt engem, és sokáig szorongatott. Na, mit mondtak? Kérdeztem tőle. Kerekes úr áradva nevetett, és így szólt. Dicsértek téged! Hát magát? Engem tordára tesznek, az unitárius iskolához. Mivel oly sikeresen felelt, nem is kérdeztem tőle már egyebet, hanem tovább indultunk és mentünk. de egészen másképpen járt már kerekes úr, mint azelőtt. Sem a fejét nem lógatta, sem a lábait nem húzta, hanem folyton nevetgélt, néha fütyre is kapott. Végre egy korcsoma előtt megállt, s nem tekintve a szakállamat és a kondorhajamat így szólt. Gyere, ígyuk meg az áldomást! Az időm engedte, s bementem vele. Ismét tokányt rendelt és egy liter bort. A tokányból csak egy kicsit adott nekem, de a borból én töltöttem. Elejtettünk egy-egy mondást a vándorútról, miközben örömtelve néztük egymást, néha pedig kocintottunk. Végre, amikor már csak két újnyi volt az üvegben, így szólalt meg kerekes úr.
1: Te, Abel, tudod-e te, hogy valójában mit csináltál?
3: Hát hogyne, mondtam. Segítettem egy magyar tanítónak, akinek három gyermeke van.
1: Jó, jó. De tréfát űztél a hazafiságból.
0: Ámulat fogott el, hogy az egész történetből kerekes úr ezt a habot szedte a csuprába, de mégsem feleltem hegyesen neki, hanem egy példázattal így szóltam. Két embernek egyszer valódi bor helyett hamis bort adtak. Az egyik megitta a hamis bort, de a másik kiöntötte. Vajon melyik csúfolta meg a bort?
2: Kerekes úr kibújt a felelet alól, mert tovább ugrott egy nagyot, s azt mondta.
3: De az mégis hazugság volt, hogy az ompoly mellett én neveltelek.
1: Nem volt hazugság, mondtam, mert végig az országúton maga az ompoly mellől tanított engem.
3: Hát én téged nem tudlak megfogni, nevetett kerekes úr.
1: De meg tudna?
3: Hogyan?
1: Ha görcs lenne magából, feleltem.
0: Ezen kerekes úr ismét nevetett, majd így folytatta.
3: Ha olyan jól vág az eszed, azt mondd meg nekem, hogy én miképpen tudnék olyan embereket nevelni, mint amilyen te vagy.
1: Miért akar maga olyanokat nevelni? Kérdeztem.
3: Azért, mondta kerekes úr, mert most a pártban arra bíztattak engem.
0: Az ő hányavetisége után nem volt könnyű dolog erre megfelelni, de kicsi gondolkozás után már is kitaláltam a jó tanácsot.
3: Hát én megmondom, szóltam tehát, hogy miképpen neveljen olyan embereket, mint én. No, hogyan?
1: Úgy, hogy ott ordán nyittasson magának egy borbélyüzletet.
0: Bután nézett rám kerekes úr.
3: Borbélyüzletet?
1: Igen, folytattam.
3: S abban az üzletben rakjon szakállat az embereknek, mert akkor olyanok lesznek, mint én.
0: Erre a tanácsra ki is ittam a boromat, s aztán elváltunk.
4: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
5: Hangos könyvtár rovatunkban ma Tamási Áron Ábel az országban című regényének negyedik fejezetét kezdtük olvasni, ennek az első részét hallhatták ma. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Kett déli magazin műsorunkban október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. És már is a megemlékezéseket ajánlanám figyelmükben, amelyet az RMDS Kolozsvári Szervezete és a Pro Juventute Egyesület közösen szervez. Rövid megemlékezés lesz ma 17 órától a Házsongárdi temetőben, Tamás András honvéd alezredes emlékoszlopánál. Ezt követően 18 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak a Farkas utcai református templomban. Szintén ma 16 órától a Szamosfalvi Honvéd Vértanúk emlékművénél szervez megemlékezést a Szamosfalváért Egyesület. Szeretettel várnak mindenkit!

A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amelyet ma Török Ignác magyar honvédtábornok, az aradi vértanúk egyikétől származik. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig versrovatunkat sugározzuk. Juhász Gyula vértanúk című költeményét mondja el Marosán Csaba. 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október 15-ig lehet kérelmezni a fűtéstámogatást. Több mint 7800 iskolaigazgatói és aligazgatói állásra lehet pályázni. Bukarestbe és 5 megyébe érkezett a legtöbb külföldi tőke. Eddig még nem látott kiállítás nyílt a várfogságban lévők portréiból. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Idén télen is, november 1-e és március 31-e között havi állami támogatásban részesülhetnek az alacsony jövedelmű magánszemélyek a lakásfűtési költségeinek fedezésére. A főszabály szerint a feltételeknek megfelelő igénylőknek október 15-ig kell benyújtaniuk a kérelmüket a támogatás megszerzéséhez. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló 2021/226-os törvény rögzíti. E jogszabály értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez a lakosságnak kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz, a család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt, emlékeztet az Avokátnet. Országszerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg versenyvizsgára az állami iskolákban. Egyes megyékben már most vannak olyan vezetői tisztségek, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett, és az oktatási rendszer képviselői szerint az sem biztos, hogy minden jelentkező végigmegy a teljes kiválasztási folyamaton. A versenyvizsgára október 2-án zárult a jelentkezés, jelenleg a benyújtott dokumentumokat ellenőrzik. Az első jelölt listát október 7-én, azaz holnap teszik közzé. A vezetői tisztségek betöltése több helyen azért is nehézkes, mert az igazgatókra egyre több feladat hárul, miközben a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak. Bukarestbe és 5 megyébe koncentrálódik a külföldi befektetések közel 78%-a. Tavaly mintegy 8000 milliárd euró közvetlen külföldi tőke befektetés érkezett Romániába. 41%-kal több, mint egy évvel korábban, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Ezzel a külföldi befektetések értéke megközelítőleg 135 milliárd euróra nőtt, írja az ekonomedia.ro. A legtöbb tőkét az iparba fektették be, a teljes összeg 37,8%-át, majd az építőiparba és az ingatlan tranzakciókba, illetve a kiskereskedelembe. A legtöbb pénz Németországból és Hollandiából érkezett. A befektetések 59,8%-a, mintegy 80 milliárd euró, Bukarestbe irányult. Az élenjáró megyék Ilfov, Temes, Kolozs, Brassó és Prahova megye volt. Az Aradi Kölcsei Egyesület és az Arad Megyei Múzeum különleges kiállítással készült az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulójára. A Nemzeti Gyásznap október 6-a előestéjén, tegnap a Kultúrpalotában megnyílt tárlaton az eddig teljességében ismeretlen és sehol sem publikált arckép sorozatot állították ki, amelyet Rákóczi Parketics Hugó, Aradon raboskodó nemzetőr őrnagy és országgyűlési képviselő készített fogolytársairól. Eredetileg őt is halálra ítélték, de végül kényszermunkára változtatták büntetését, végül 1952-ben kegyelmet kapott. Nemzetőr őrnagy és országgyűlési képviselő is volt. A portré kiállítás október végéig tekinthető meg a múzeum időszakos kiállításainak otthont adó termében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire derült égboltra és 22 fokos csúcshőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ázsertressz hírügynökség a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727 74 49 10 vagy a 0265 21 69 97-es telefonszámon.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk hallgatóinkat online műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, pedig holnap reggel 6 órakor. Most a Lírái lesz a főszerep, versrovatunkkal folytatjuk, amelyben Juhász Gyula Vértanúink című alkotását mondja el Marosán Csaba.

Az aradi vértanúk, az a 13 magyar honvéd tiszt, 12 tábornok és egy ezredes, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvéd tisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvéd tisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Juhász Gyula, vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s béke leng, a bús bitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap. Minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind e sugarak. Hisz onnan árad új világ felett szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon kézt fog a kézbe, hisz mind-mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogón igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott világ bírájaként föltámadott. A népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke így dalol.

0: Juhász Gyula Vértanúink című versét mondta el Marosán Csaba, utána pedig Verdi requiemjének részlete csendült fel. A következő percekben Keresztény Élet felekezetközi rovatunkkal várja önöket rádió közelben, Szecsődi Árpád munkatársunk.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól ma hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunk mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein, egy fontos bibliai igén és a hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszél arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm Önöket, Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, a maklári és egerszaluki gyülekezetek lelki pásztora. Isten hozzánk Jakab apostol leveléből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 18. és következő verséből szól hozzánk. Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ámen. Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegre tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban és tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül, és bizony néha nagyon fájdalmas vádak, bántó igazságtalanságok, hamis kritikák is elhangozhatnak. Ne hagyjuk, hogy ezek elvigyék a fókuszt arról, ami igazán számít, vagyis arról, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. Könnyű elfelejteni néha, hogy Isten látja a szívünk szándékait is, ahogy tegnap mondtam, a hajlandóságot. És nem csak, hogy látja, de értékeli is. Az Istennek tetsző élet nem lehetetlen vállalkozás, de komoly veszély az ezzel kapcsolatban önelégültség, mely szintén ott sündörök körülöttünk. Az Isten iránti teljes szeretet megnyilvánult tettekben is, ez egyértelmű. De mit válaszolnánk, ha most megkérdezném mindannyiukat, vajon mi válogatjuk meg, hogy mikor és milyen tettben nyilvánul meg? Ki irányába és kit hagyunk ki ebből? Vagy a Szentléleknek engedelmeskedünk. Ha alkalmazunk,

alkalmanként mutatjuk ki a hitünket. Ha alkalmanként valljuk meg azt, vagyis megválogatjuk az alkalmakat és időket, akkor hasonlóvá válhatunk azokhoz, akik ellene akarnak állni Isten mindenek felett való hatalmának és jóságának. Nem akarják azt elismerni. Pedig mi élő példái vagyunk annak, hogy 2026-ban is érvényes a Zsoltár idézet, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ne rejtsük el ezt a boldogságunkat, se ma, se holnap, senki elől. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te látod a mi hitünket, látod a bizonytalanságainkat, és meghallgatod az imát, amit a tanítványok is mondtak egyszer, növeld a mi hitünket. Segíts, hogy összhang legyen, szívből jövő összhang, gondolataink, szavaink és tetteink között. Ahogy kérjük, növeld a hitünket, úgy kérjük, segíts igazán, őszintén jót tenni, segíts hitelesnek lenni. Ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete az elmúlt percekben Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse által.

Műsorunk folytatásában a Hitmózsák sorozatunk mai részében Pilbárt Kincső készített interjút Berke Krisztina Ágnessel, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzserével, aki gyermekkori hitélményeit, családi gyökereit és a hit mindennapi megélésének kihívásait idézi fel. Vajon hogyan találkozhat a gyermekként örökölt hit a személyes felnőtt meggyőződéssel? És mit jelent ma a közösségi média és a mindennapi rohanás világában önazonosan követni Krisztust? Tartsanak velünk, mert egy nagyon őszinte, mély utazás következik a hit, a gyermekkori emlékek és a generációkon átívelő lelki örökség világában.

0: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Kreatív Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
1: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor így találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokba volt, vagy titokba szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel. És akkor utána, hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és a nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni ilyen rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes történetem, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot is, így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem, egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Istentől, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába meg a dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89. decemberében lehetett, aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még. és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így, így magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
0: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
1: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abba megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon, viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, hogy ennek az lett a következménye, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallás, talán én, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni, venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
0: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
1: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben, 13. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor arra gondoltam, hogy hát ezt az igét, azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe. És akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán. hogy ez a mindenre van erőm, a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen mi erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere, Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnővel lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
0: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallásórán?
1: Most kérdés, hogy kortársként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor jól van, anya. Nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek, meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeljetek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék, és hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkészeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni. Viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Isten üzenete mellett hallhatták Pilbát Kincső beszélgetését Berke Krisztina Ágnessel, arról, hogyan vált a családi örökségből saját megélt hitélmény a keresztény hit, és miért olyan fontos ma a fiatalság számára a hiteles, önazonos közösség és példamutatás. Zárásként pedig hallgassuk meg Pál apostol örökérvényű szavait, amelyet a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 13. versében olvashatunk, és így hangzik: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Legyen áldásban gazdag napjuk, Isten gondviselése kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt 35 percben, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot holnap délelőtt is megismételjük online műsorunkban, a 10 órai híreket követően. Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de az agnusradio.ro honlapunkon tovább követhetik online műsorunkat. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat hallgathatják újra. Este 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra legközelebb ilyen 3 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában komoly zenét sugárzunk, majd 4 órától áhítat hangzik el, kalendárium és névnapköszöntő követi, illetve múlt keddi keresztény élet felekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra 3. órájában pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, amelyben Ábel az országban című tamási regény 3. fejezetének 3. részét hallgathatják újra. Ezt követően pedig reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre 6 órától. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom az aradi vértanúk emléknapján, amelyet Török Ignác magyar honvédtábornok az aradi vértanúk egyikétől választottunk. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: yes, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy everésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak, de korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra, most kell fognod, pörgessük fel az időt, ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, tombol az agyban a sejtak.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a Luca Niculescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Két újabb kereskedelmi hajót írt dróntalálat a Fekete-tengeren. Nyitott vagyok a párbeszédre, és tiszteletben tartom a jó ötleteket, bárkitől származnak is, mondta Luca Niculescu. Felmondták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Megjelent ma a hivatalos közlönyben a Luca Niculescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott tegnapi kotrocsini egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Luca Niculescu külügyi államtitkárt. Két kereskedelmi hajót is dróntalálat ért ma Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Fekete-tengeren. Egy bolgár komp kimentette az egyik hajó legénységét, míg a másik hajó a part közelében, Bjela város mellett elsüllyedt. Ez utóbbi legénységének sorsáról nincs hivatalos információ. A mentési akció a Novinite szerint a Szent Atanász fogtól és Bjela városától keletre, a parttól körülbelül 80 mérföldre zajlott le. Az esetet a kereskedelmi hajók elleni példátlanul összehangolt dróntámadásként írták le. A hajók a togói lobogó alatt közlekedő Alfavatan teherhajó és a palaui zászló alatt közlekedő Ebal vegyes rakományú teherhajó voltak. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta ma, hogy az elmúlt 4 évben, amíg ő irányította az ország gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez való csatlakozási folyamatát, a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természetes különbségek ellenére közösen támogatniuk egy Románia számára fontos célt, és ez a pártközi konszenzus óriási jelentőségű volt. Reméli, hogy ugyanezzel a nyitottsággal szembesül a parlamenti pártok részéről a kormány programját illetően is. Nyitott vagyok a párbeszédre, és tiszteletben tartom a jó ötleteket, függetlenül attól, kitől származnak, írta Niculescu. Facebook bejegyzésében arra is rámutatott, ez a 4 év jelentette életének legintenzívebb szakmai tapasztalatát, amely során átfogó képet kapott Románia gazdaságáról, közigazgatásáról, oktatásáról, egészségügyéről, állami vállalatairól, munkaerőpiacáról és adórendszeréről. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren ma reggel, az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjára vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették fél árbócra, számol be az MTI. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon maradt. A megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik, a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány mauzaulumnál pedig megemlékezéssel zárul az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat Budapesten. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,33 bani, 1 amerikai dollár 4,75 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire derült égboltra, és 22 fokos csúcshőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve, 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet.
8: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezet. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk, aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
7: A Bibliában különös hangsúlyjal van jelen a születés és a gyermekáldás.
9: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
7: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
10: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadar falván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadar falvi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadar falvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek valahol, egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen

0: családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet szín előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a perselypénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai perselyben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
0: Igen, valóban akkor

0: Akkor az árvíz ide alatt ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakban elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóniai konyha.
1: Fiatalság?
0: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
2: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Emese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Új Szövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van, Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
2: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
2: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel. Tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már róla, szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe Éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
2: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerül a gyermekek. Ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskolarendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
0: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
2: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz anya egy mesét nekem is, mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
1: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
2: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket, a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
1: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatba is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
2: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint, és akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
1: A meseösvényen csapatokban dolgoztak, Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
2: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény, a csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát. Itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a húzadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a húzadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
1: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
2: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmusgyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életben segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
1: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
2: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
1: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
2: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallotta, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy hogyan lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
0: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicséret és dicsőség, most és mindörökké. Amen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Énekeljük el kezdő énekül keresztény testvéreim a 153. énekünknek első és második szakaszát. A 153. énekünk első szakasza így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eléállni.

Isten igéjét olvasom, testvéreim, a 32. Zsoltárból. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgatván megavultak a csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében, Szela. Vétkemet bevallám néked, bűneimet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, a te elvetted rólam bűneimet, Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnak, nem juthatnak azok el ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével, Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzá. Sok bánat van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok, ti igazak. Örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok, ti igazak. Örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. A kegyelemnek Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg az Úr kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük tovább Istent keresztjén, testvéreim! A 38. énekünk, a 38. Zsoltárnak első, második, 8. és 9. versével. Tehát a 38. énekünk, a 38. Zsoltár első, második, 8. és 9. versét énekeljük. Az első szakasz így kezdődik. Haragodnak nagy voltában, megindulva, ne fedj meg, Uram, engem!

Imádkozzunk! Örökké való Úrunk, mindenható Atyánk, a Te irántad való szeretet, a Te benned való bizodalom és reménység hozott bennünket ide a Te hajlékodba, hogy előtte térdet fejet hajtva megköszönjük az elmúlt héten kezedből elvett javaidat. Örök jóságod és örök irgalmasságod az, ami kíséri életünket. Itt vagyunk, köszönettel a mi ajkunkon, szeretettel a mi szívünkben, reménységgel a mi szemeinkben, mert szemeink, ha tere áttekintenek az egekre, akkor onnan várjuk és onnan látjuk eljönni a mi megtartatásunkat, a mi békességünket. Kérünk téged, Istenünk, maradj velünk itt ebben a hajlékban. A te ígédet nyújtsd felénk, és ennek az ígének a szavaival úgy biztass bennünket és úgy vezess bennünket, hogy mindaz, ami reménytelenség velünk jött ide, ebbe a templomba, a templom ajtókon keresztül, az maradjon itt, a te oltáraidnál. Vedd le várunkról azokat a nehézségeket és azokat a bajokat, amiket elhoztunk magunkkal, és amitől szeretnénk szabadulni. Itt vagyunk, velünk jött a bánat, velünk jött a keserűség, és örvendenünk kell, hogy ez a bánat és ez a keserűség nem tart örökké a mi életünkben. Mert te megvigasztasz bennünket, megerősítesz bennünket, és közel vagy hozzánk. Átkaroz, átölelsz minket, és szívedre szorítasz. Örökké való irgalmasságnak az Atya. Ad nekünk a te ígédet, az ígédnek a tanítását, hogy megszabaduljunk mindentől, ami bennünket terhel, és te beléd vetett hittel, reménységnek örömével tudjunk majd eltávozni a te hajlékodból. Ha te tanítasz, ha te vezetsz, és te erősítesz bennünket, életünk mindig biztonságban van, és reménységünk soha el nem fakul, és hitünk, a te beléd vetett hit soha el nem fárad. Örökkévaló Atyánk, hallgass meg imánkat most és mindörökké. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 153. énekünknek a negyedik szakaszát. A 153. énekünk negyedik szakasza így kezdődik: által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked.

Isten igéjét olvasom, testvéreim, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele, 4. fejezetének 22-től 32-ig terjedő verseit. Tehát a megnevezett helyről Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele, 4. fejezetének 22-től 32-ig terjedő verseit olvasom. Kérlek, hallgassátok meg alázatos lélekkel és töredelmes szívvel. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóság szentségében. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot. Kik az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki orroz vala, többé ne orrozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és felgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Eddig tart Istennek igéje. Keresztény testvéreim, a felolvasott alapige egy intés.

akkor, amikor két ember összekapcsolja az életét, akkor, amikor egymáshoz kapcsolódunk, vagy akkor, amikor egy gyülekezet összekapcsolódik, és új emberek költöznek a gyülekezetbe, akkor nagyon sok minden van, amiket a régiekből le kell vessünk magunkról. Emlékszem rá, hogy akkor, amikor ez a gyülekezet alakult, és amikor az első időkben megkezdtük a gyülekezeti szolgálatokat, akkor a régiek, akik más gyülekezetből jöttek, mert szinte valamennyien, nagyon kevesen vannak, akik itt születtek már Kisbácsban, amikor eljöttünk, akkor mindig magunkkal hoztuk annak a gyülekezetnek a hagyományát, amelyikből ide érkeztünk. És nagyon nehéz volt ezeket az embereket meggyőzni arról, hogy itt most egy új élet kezdődik. Itt most egy új világ születik. Másképpen kell gondolkozzunk, és másképpen kell lássuk a mi életünket és a mi valóságunkat. Ez nem azt jelenti, hogy mindaz, amit magunkkal hoztunk, az rossz. Hanem azt jelenti, hogy ha közösségben akarunk lenni, akkor egymás iránt, úgy, ahogy itt Pál apostol az efézusbeli gyülekezetnek is megírja és elmondja, egymás iránt türelemmel, megértéssel, békességgel, szeretettel kell legyünk. Kiki önmagában kell meglássa mindazt, ami számára és a közösség számára jó, a többit pedig le kell vessük magunkról. Azokat a régi dolgokat, amiket magunkkal hoztunk, lehet, hogy nagyon sok esetben fájdalom, mert a hagyományok, a ragaszkodások azokhoz a dolgokhoz, amik előttünk voltak és előttünk jártak, azokhoz való ragaszkodásunk úgy bennünket megkötöz, és nem akarunk vagy nem tudunk tőle megszabadulni. Márpedig Pál apostolnak a bizonyságtétele és a biztatása egyértelmű. Vessétek le magatokról az óembert. Az aszerint való óembert, amely a romlottságot és a családságot hozza magatokkal. Pál apostolnak ez a gondolata, hogy levetni magunkról az óembert, nem új kérdés, hiszen egy másik alkalommal azt mondja, hogy mindaz, ami jó, azt megtartsátok. Mindent megpróbáljatok. De a próba után azt kell megtartani, ami számunkra jó, ami bennünket épít, ami bennünket előre visz. És akkor tudunk megújulni az új emberben. Akkor tudunk bekapcsolódni egymásnak az életében. És az az intés, ami itt van ebben az ígében, az arra int bennünket, hogy közösségünk, egymáshoz való tartozásunk csak akkor válik valóra, hogyha tudunk egymásnak engedni, és el tudjuk egymást fogadni. Ha nem tudjuk egymást elfogadni, hogyha valakinek mindig külön utakon vezet az ő gondolkozása és vezet az ő útja, akkor abból sohasem lesz egység. Akkor ahányan vagyunk, annyi felé fogunk járni, és annyi felé fogunk elindulni. Azért nagyon sok minden van, amit le kell magunkról vessünk. És Pál apostol tényszerűen felsorolja. Mi sokszor húzódozunk attól, hogy nevén nevezzük a gyermeket, vagy nevén nevezzük azokat a dolgokat, amik bennünket terhelnek. Hogy mitől is kellene megszabadulnunk, mit is kellene félretenni, mi is volna, hogyha az nem volna a mi életünkben, vagy mi volna jó számunkra, hogyha kimaradna a mi mindennapjainkból. Pál apostol egyenesen elmondja, hogy vessétek le magatokról a hazugságot, és szóljatok igazságot. Fekete Istvánnak van egy kisregénye, a Tüskevár. A Tüskevár kisregényében Fekete István leírja azt, hogy amikor ugye a Bütyök, így nevezik ezt a főhőst, aki ott van a Tüskevárban, kifogott egy sebes pisztrángot a Sió patakában, és amikor kifogta, akkor utána odajött az öreg Matula, és az öreg Matulának megmutatja, hogy hát lehet vagy 5 kiló. És akkor azt mondja neki az öreg Matula, hát fiam, lehet, hogy van vagy 1,5 kilogramm, de nem több. Azt mondja, hogy mondhat ilyet? Azt mondja, fiam, az igazság mindig sokkal szebb. Az igazság mindig a valóságot tükrözi, és mindig magában hordozza. És talán ezzel kellett megtanulja, Bütyök, hogy mit jelent számára az igazság, vagy mit jelent számára levetni a hazugságot. Mert azelőtt tutajozott, tutajosként ott volt a világban, és az osztálytársai mind feltekintettek rá, hogy milyen ügyes fiú, és mi mindent

megcsinál. De attól kezdve rájött, hogy az igazság, amit valójában megtesz, az sokkal szebb, mint azok a kicsi, elhanyagolható hazugságok, amivel megnagyította az ő tetteit és az ő tetteinek a valóságát. Tehát azt mondja Pál apostol, és arra tanít bennünket legelőször, hogy vessétek le a hazugságot, és szóljatok igazságot. Kiki az ő felőbarátjával ne közöljön mást, mint azt, amit valójában is hordoz. Ami valójában is az ő élete, és valójában is az ő világa. És akkor ott van mellette, elmondja azt is, hogy van harag a mi életünkben, és van harag a mi világunkban. Pál apostol nem azt mondja, hogy senkire se haragudjatok, ne legyetek senkire se bosszusok. Nem. Haragudjatok, de a ti haragotokban ne vétkezzetek. A ti haragotok ne olyan legyen, hogy a másiknak a sorsát és másiknak az útját majd megkeseríti, vagy megváltoztatja. A ti haragotok olyan legyen, ami estére a nappal együtt megváltozhat. És az, hogyha haragszol valakire, és haragszol valamiért valakire, akkor azt tud félretenni, tud tőle megszabadulni. Milyen nagy dolog az, hogy amikor hazajön a gyermek este az iskolából, és azt mondja, hogy hát bezugtam, 4-est kaptam a feleletért. Most mit tudjak csinálni? Ez nem azt jelenti, hogy a szülő ezért nem fog haragudni. Fog haragudni. Lehet, hogy meg is szidja a gyermeket, hogy mit csinált? Hogy tudtál ilyet csinálni? Hogy nem tudtál vigyázni? Miért nem tanultál? Miért nem voltál jó? Miért rendetlenkedtél az osztályban? Vagy elmond nagyon sok mindent, nagyon sok okot. De estére, amikor a lefekvésnek a pillanata, vagy a nyugalomnak a pillanata elérkezik, akkor a haragvó szülő magához öleli a gyermeket. Tovább nem haragszik. A nappal a harag is elmúlt az ő életéből, és elmúlt az ő világából. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, és ne menjen le a napati haragotokon. Tudjatok egymásnak megbocsátani. Pál apostol olyan rendet ír le itt az efézusi levélben, amit nekünk nagyon-nagyon jó volna megérteni, és nagyon jó volna megtartani, hogy meg tudjuk tartani, és meg tudjuk őrizni a mi világunkban és a mi életünkben. És akkor tovább folytatja, hogy az ördögnek ne engedelmeskedjetek. Hát abban a korban, amikor Pál apostol ezt a levelet írta, akkor nagyon-nagyon hittek abban, hogy minden gonoszságnak az ördög a forrása. Mindent az ördög csinál meg. Ő belébújt az ördög, így is mondták volt a középkorban, amikor valakiből valamilyen gonoszság született, és valamilyen gonoszságot cselekedett meg. És akkor utána tovább folytatja azokat a dolgokat, amiket magunkról le kell vetkőzzünk. Károli Gáspár úgy fordítja, nagyon-nagyon megenyhítve a szónak az értelmét, hogy aki orroz, az többet ne orrozzon. Ez az eredeti szövegben így szerepel, és azért mondom el, mert érezzük meg azt, hogy Károli Gáspár mennyire finoman és mennyire nagy szeretettel fordult az emberekhez és az embereket, mennyire akarta úgy megtanítani, hogy ne legyen bántó, ne legyen sértő. Az eredeti szövegben az van, hogy ha valaki lop, többet ne lopjon. És ő ezt így fordítja le, hogy ha valaki orroz, akkor többet ne orrozzon. Hagyjatok békén a más vagyonának, vagy tiszteljétek másnak a vagyonát, ami másé, hogy tudjátok azt megérezni, hogy mit jelent a megtartatás, és mit jelent számotokra. Az az ígéret, amit Isten számotokra is ígért. A 10 parancsolatban is benne van, nem csak úgy, hogy ne lopj, mert az benne van egyenesen is, hogy ne lopj, de benne van a 9. parancsolatban, hogy ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, ne kívánd a te fele barátodnak ökrét, szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ne orrozz! Ne orrozz valakire azért, mert neki több van, vagy neki más útja van, mint neked. És Pál apostol ezt úgy mondja, hogy úgy értsük meg, hogy azt nekünk megérteni kell. Károli Gáspár szépít ezen a dolgon. Károli Gáspár simábbá teszi azt a drasztikus és kemény gondolatot, amit Pál apostol ebben az igében magában hordoz. És mindezek a testi cselekvések.
Mindezek azok, amiket kézzel tudunk megtenni, és amit kézzel tudunk valóra váltani. És akkor innen vált Pál apostol, és átviszi a gondolkozást a lelki gondolkozásra. És azt mondja, hogy rothadt beszéd ne legyen a ti szátokban. És nagyon sok esetben a legnagyobb kárt nem azzal tudjuk okozni, hogy valakinek elvesszük a szekerét, vagy elvesszük a valamilyen szerszámát, amivel dolgozott. Hanem sokkal nagyobb gondot okoz, és sokkal nagyobb keserűséget okoz az, amikor valakitől szóval veszünk el valamit. Amikor valakit megsértünk, vagy megbántunk, azzal, hogy rávágtunk a vesszővel a gyermekünkre azért, mert nagyon rossz volt. Azt jóvá lehet tenni, de amikor az ő lelkét bántjuk meg, mocskos szavakkal, rossz gondolatokkal, olyan dolgokkal, amiket egy életen keresztül magával fog hordozni, akkor arra is gondolnunk kell, hogy mi mindent megtettünk, és ezek a romlott beszédek milyen nagy kárt tesznek a mi világunkban, és tesznek a mi életünkben. Megdöbbentő. Nagyon ritkán járok autóbusszal Kolozsvárra, de amikor autóbuszra felülök, és fenn vannak a gyerekek is az autóbuszon, azok, akik iskolába járnak, még az is meg lehet, hogy keresztény iskolába járnak. És vallásórákat tartanak nekik az iskolában, vagy odahaza még a lelkipásztor is vallásórákat tart nekik. És minden második szavuk romlott szó. Minden második gondolatuk romlott gondolat. Amikor szomorúan kell tapasztalnunk, hogy ebben a mai világban milyen romlottság uralkodik az emberek között, akkor hogy tudjuk egymást megbecsülni, vagy hogy tudunk egymásra rátekinteni? Minden mérgesség, a fölgerjedés és a harag maradjon a ti házatokon kívül. Próbáljátok meg kívülre keszteni a ti világotokból. Próbáljátok meg egymásnak is megmondani, és egymásnak is megmagyarázni, akkor, amikor haraggal fordultok egymáshoz, mert megtörténik, hogy az élettárs az élettárshoz haraggal fordul. És akkor próbáljuk magunkban azt végig gondolni, hogy milyen nagy dolog az, hogy mi vagyunk egymásnak, hogy egymásra tudunk tekinteni. Milyen nagy dolog az, hogy egymásra, nem csak, hogy egymásra tekintünk, de amikor eljön az este, átölelve egymást szeretetben tudunk egymásra tekinteni, és szeretetben tudjuk egymást elfogadni. És ezt úgy fogalmazta meg az egyik filozófus, aki leírta ezt a dolgot, hogy mit is jelent ebben a világban, hogy gondoljátok el, hogy mennyi gondot és mennyi bajt hoz reátok ez a külső világ. Mennyi nehézséggel kell szembe tekintsetek, ami független tőletek, mindennapi útjaitokon találkoztok vele, és mindennapi útjaitokon benneteket hatalmába kerít. Akkor bár, ne többet, de annyit tegyetek, hogy egymásnak gondot ne okozzatok. Egymásnak az életét ne keserítsétek meg. Egymásnak az életét tisztábbá és szebbé próbáljátok tenni. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen Isten is megengedett nekünk az Úr Jézus Krisztusban. És ez keresztény hitünknek az alapja. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igére a 172. énekünknek első és második szakaszával. A 172. énekünk első szakasza így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.

Kegyelmes Urunk, légy irgalommal, szeretettel a földön vándorló egyházad iránt, gyermekeid iránt, akik hitüket, reménységüket beléd vetik, akik téged várnak és téged hívnak mindenkor segítségül, valahányszor meghajtják térdüket a te színed előtt. Itt állunk, köszönjük neked tanításodat, útmutatásodat, és arra kérünk, Istenünk, légy mindazokkal, akik bánatot, keserűséget hoztak ide ebbe a hajlékba. Hallgass meg imádságunkat, amikor özvegyeink vigasztalásáért könyörgünk, akik szeretetükkel csüggenek azokon, akik eltávoztak közülünk, akik békességet kívánnak ennek a világnak, aki most még itt van, és téged áld, és téged magasztal. Jóságos Istenünk, a te szent lelked és a te szereteted keresse meg mindazokat, akik betegágyukon várják a te megtartatásodat és a te gyógyításodat. Légy minden gyermekeddel, aki csüggedésben néz a jövendőre, mert nem tudja, mi lesz a megtartatás, vagy milyen út vár őrejá. De ha te irgalmaddal átöleled őket, akkor szeretetedben megnyugodva, elfogadva te akaratodat, téged reménységben megtartani, megőrizni szeretnének. Jóságos Istenünk, légy ezzel a gyülekezettel, ennek a gyülekezetnek minden egyes tagjával, az itt levőkkel és a távol maradottakkal egyaránt. A te irgalmasságod és a te szereteted kísérje a mi útunkat, és hogyha te velünk maradsz és velünk leszel, Istenünk, akkor minden, de minden, ami ebben a világban bennünket ér, javunkra szolgál. Hallgasd meg imánkat, fogadd el alázatos könyörgésünket, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, szent lélekért, mi vigasztalunkért, szent háromság is egy Istenünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt, és mondjuk el csendben egyéni imádságainkat.

Köszönjük neked, Istenünk, hogy könyörgő szavunkat mindenkor meghallgatod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az egyházjavára történő perselyes adakozást a gyülekezet figyelmébe ajánlom. Adakozzunk jó szívvel, tudva, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Kegyeletted és a gyászoló családok iránti részvétel emlékezünk az ezelőtt 13 évvel elhunyt néhai Sógor Sándor testvérünkre, aki ebben a gyülekezetben is sokszor végezte Isten igének szolgálatát. Emlékét kegyelettel őrzi bánatos szívű özvegye, leányai és azoknak unokái és azoknak családja. Emléke legyen áldott, nyugodalma teljes. Ugyancsak kegyelettel emlékezünk a 20 esztendővel elhunyt néhai Bazsó Tibor testvérünkre, akinek emlékét szeretettel őrzi testvére és annak családja. Elhunyt testvérünk emlékét a gyászoló család 100 lei adománnyal örökítette meg a gyülekezetben. Hirdettem továbbá a gyülekezet kórusának, hogy mához két hétre tartjuk az első kóruspróbát, tehát nem mához egy hétre, hanem mához két hétre fogjuk a vasárnap délelőtt istentisztelet után tartani az első kóruspróbát. Most pedig hitvallásra készülve énekeljük a 380. énekünknek mind a három szakaszát. A 380. énekünk első szakasza így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.

Tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, elmondva együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 473. énekünknek mind a három szakaszát énekeljük. A 473. énekünk első szakasza így kezdődik. Új Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.

A 122. Zsoltár második szakaszával Szent Szimolnár Albert fordításában bocsátom útjára a gyülekezetet. Légyen te kőfalaidban csendesség és jó békesség, a község közt egyenesség. Jó szerencse házaidban az én atyám fiaiért és ott lakó feleimért. Adjon Isten jó békességet. Szentségért én a helynek, mely szerzetett az Istennek, minden.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október 15-ig lehet kérelmezni a fűtéstámogatást. Több mint 7800 iskolaigazgatói és aligazgatói állásra lehet pályázni. Bukarestbe és 5 megyébe érkezett a legtöbb külföldi tőke. Eddig még nem látott kiállítás nyílt a várfogságban lévők portréiból. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Idén télen is, november 1-e és március 31-e között havi állami támogatásban részesülhetnek az alacsony jövedelmű magánszemélyek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. A főszabály szerint a feltételeknek megfelelő igénylőknek október 15-ig kell benyújtaniuk a kérelmüket a támogatás megszerzéséhez. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló 2021/226-os törvény rögzíti. E jogszabály értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez a lakosságnak kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz, a család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt, emlékeztet az Avokátnét. Országszerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg versenyvizsgára az állami iskolákban. Egyes megyékben már most vannak olyan vezetői tisztségek, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett, és az oktatási rendszer képviselői szerint az sem biztos, hogy minden jelentkező végigmegy a teljes kiválasztási folyamaton. A versenyvizsgára október 2-án zárult a jelentkezés, jelenleg a benyújtott dokumentumokat ellenőrzik. Az első jelölt listát október 7-én, azaz holnap teszik közzé. A vezetői tisztségek betöltése több helyen azért is nehézkes, mert az igazgatókra egyre több feladat hárul, miközben a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak. Bukarestbe és 5 megyébe koncentrálódik a külföldi befektetések közel 78%-a. Tavaly mintegy 8000 milliárd euró közvetlen külföldi tőke befektetés érkezett Romániába. 41%-kal több, mint egy évvel korábban, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Ezzel a külföldi befektetések értéke megközelítőleg 135 milliárd euróra nőtt, írja az economedia.ro. A legtöbb tőkét az iparba fektették be, a teljes összeg 37,8%-át, majd az építőiparba és az ingatlan tranzakciókba, illetve a kiskereskedelembe. A legtöbb pénz Németországból és Hollandiából érkezett. A befektetések 59,8%-a, mintegy 80 milliárd euró, Bukarestbe irányult. Az élen járó megyék Ilfov, Temes, Kolozs, Brassó és Prahova megye volt. Az Aradi Kölcsei Egyesület és az Arad Megyei Múzeum különleges kiállítással készült az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulójára. A Nemzeti Gyásznap október 6-a előestéjén tegnap a Kultúrpalotában megnyílt tárlaton az eddig teljességében ismeretlen és sehol sem publikált arckép sorozatot állították ki, amelyet Rákóczi Parketics Hugó, Aradon raboskodó nemzetőr őrnagy és országgyűlési képviselő készített fogolytársairól. Eredetileg őt is halálra ítélték, de végül kényszermunkára változtatták büntetését, végül 1952-ben kegyelmet kapott. Nemzetőr őrnagy és országgyűlési képviselő is volt. A portré kiállítás október végéig tekinthető meg a múzeum időszakos kiállításainak otthont adó termében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,35 bani, 1 amerikai dollár 4,76 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire derült égboltra és 22 fokos csúcs hőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, esőt nem jósolnak. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsertressz hírügynökség a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Zsoltárok könyve 25. fejezetének 20. verse. Jézus Krisztus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. János evangéliuma 14. fejezetének 19. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727 74 49 10 vagy a 0265 21 69 97-es telefonszámon.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 103. Zsoltár második verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolatát olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltár második versét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Van egy érdekes tulajdonságunk. Nagyon jól emlékszünk arra, ami rossz velünk történt. Egy bántó mondatra évekkel később is emlékezünk. Egy csalódást sokáig hordozunk magunkban. Arra pedig, hogy mi hiányzik az életünkből, talán minden reggel emlékeztetjük magunkat, de arról, hogy mennyi jót kaptunk, sokkal könnyebben megfeledkezünk. Dávid ezért mondja a saját lelkének, ne feledd el. Figyeljük csak meg, nem másnak mondja. Nem érdekes? Saját magát figyelmezteti. Mintha itt azt mondaná, lelkem, állj meg egy pillanatra, ne csak a gondjaidat számold, ne csak azt nézd, hogy mi nincs, hanem gondolj arra, amit Isten már megtett, érted. És aztán a következő versekben Dávid elkezdi felsorolni Isten ajándékait. Megbocsátja a bűneinket, gyógyít, megszabadít, körülvesz szeretetével és irgalmával. Talán nekünk is szükségünk lenne ma egy ilyen lelki számvetésre. Gondoljunk csak bele. Hányszor voltunk bajban, és mégis átsegített rajta Isten? Hányszor féltünk valamitől, ami végül nem következett be? Hány embert adott mellénk? Hányszor adott új erőt, amikor már azt gondoltuk, hogy nem bírjuk tovább? És ott van a legnagyobb ajándék, Isten Krisztusban megbocsátja a bűneinket. Lehet, hogy ma nincsen minden rendben az életünkben. Lehetnek betegségek, családi gondok, anyagi nehézségek, veszteségek. A Zsoltár nem azt mondja, hogy ezeket tagadjuk le, azt mondja, ne felejtsük el Isten jó téteményeit. Mert amikor az ember csak azt látja, ami hiányzik, könnyen keserűvé válik. Amikor viszont elkezdi észrevenni azt is, amit kapott, megszületik benne a hála. Talán ma nem kellene újabb dolgokat kérnünk Istentől. Talán csak meg kellene állnunk és azt mondanunk, Uram, köszönöm, hogy eddig is velem voltál. A hála nem attól függ, hogy milyen tökéletes minden körülöttünk. A hála abból fakad, hogy észrevesszük, Isten a tökéletlen életünkben is jó volt hozzánk. Ezért szól ma Dávid egyszerű, de nagyon fontos üzenete hozzánk. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ne felejtsd el, amit Isten már megtett, érted. Mert amit a gondjaink könnyen elfeledtetnek velünk, arra az ige ma emlékeztet. Isten jósága nagyobb, mint amennyit éppen látunk belőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked mindazt a jót, amit kaptunk tőled, még azt is, ami talán már természetesnek veszünk. Bocsáss meg, hogy sokszor jobban számoljuk a hiányainkat, mint az ajándékaidat. Taníts bennünket emlékezni a kegyelmedre, a szeretetedre és a megbocsátásodra. És amikor nehéz napunk van, segíts, hogy akkor se felejtsük el, te eddig is velünk voltál, és ma is kezedben tartasz bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen.

Tévhitek az életről és a boldogságról. Gazdagok és szépek. A fogyasztói mítosz. Öregem, neki aztán megvolt mindene. Barátom, Rich, kimaradt a gimiből. Na, nem azért, mert nem ment neki, hanem csak rájött, nem kell ahhoz érettségi, hogy szép pénzt keressen. Ott hagyta hát a dohos osztálytermeket, s egy gyárban helyezkedett el, ami magas bért fizetett egy 16 évesnek. Ez a munka olyan vásárlóerőt biztosított Richnek, amiről én csak álmodhattam. Dagasztotta a sarat a terepjárójával, kavarta a havat a hómobiljával, repesztett a tavon a motorcsónakjával. Valósággal dúskált a pénzben. Be kell valljam, irigyeltem őt. Eleinte. Később aztán a gyár elbocsátotta, s a pénze egyszeriben elpárolgott. Mindent elveszített. A hómobilt, a motorcsónakot, a terepjárót. De ami még rosszabb, egész élete széthullott, s értelmét vesztette. Annyira belebolondult abba, hogy újabb és újabb dolgokat szerezzen magának, hogy végül ez lett az élet célja. Alig vette meg a motorcsónakot, már azt tervezte, mit vesz utána. Rich a fogyasztói mítosz rabja lett. Úgy képzelte, az hozza meg a boldogságot, ha minél több és minél jobb dolgokat vásárol. Előbb-utóbb mi is találkozunk ezzel. Ámosz, egy nyolcadikos mondta nekem nemrégiben, hogy még nem tudja, mi akar lenni, de olyan foglalkozást fog választani, amivel sok pénzt kereshet. Lehet egy dögös autója és egy kertvárosi háza. Az egész reklámipar azért létezik, hogy népszerűsítse ezt a mítoszt. A tévében, rádióban, különféle magazinokban csupa olyan terméket látunk, ami nélkül lehetetlen élni. Nike, Sony, Suzuki, Vodafone, Panasonic, McDonald's, Microsoft, Fornetti, RTL Klub, ATV, MTV és VV. A reklámozók keményen dolgoznak rajta, hogy meggyőzzenek, a boldogság kulcsa az, hogy megszerez és birtokolj dolgokat. De mennyi pénzbe kerül a boldogság? Milyen autó hozza el neked? Ha hirtelen minden a tiéd lenne, ami csak a kívánságlistádon szerepel, mit tennél? Elégedetten megdörzsölnéd a tenyered, s azt mondanád, ezzel meg is volnánk. Vagy esetleg nekiállnál a következő listádnak? A lélek kardja, Isten igéje megmutatja, hogy a fogyasztói mítosz micsoda hazugság. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma 12. részének 15. verse. Pál a Filippi beliekhez írt levele alapján olyan embernek tűnik, aki elérte, amit boldogságnak hívunk, bármi is legyen az. Így örvendezik. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippiekhez írt levél 4. részének 4. verse. Sőt, nem elég mindez, ebben a rövid levelében az öröm és örvendezés szót 17-szer használja. Pál igazán boldog lehetett. De várjunk csak egy percet. Ha vetünk egy pillantást a levél első fejezetére, rájövünk, hogy Pál börtönben ült, mikor ezt az egészet írta az örömről meg a boldogságról, 12-től a 14-ig terjedő versek. A mi gondolkodásunk szerint semmije sem volt. Se mobil, se tévé, se tablet. Mégis boldog volt. Ezt írta. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippiekhez írt levél 4. részének 11-től 13-ig terjedő versei. A boldogság nem különféle dolgok birtoklásából fakad. Lényegében az igazi boldogság független a külső körülményektől. Amiért egy keresztény boldog lehet, függetlenül szegénységtől vagy gazdagságtól, vihartól vagy békétől, az valami belső,

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Gazdagok és szépek című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

aradi vértanúk, az a 13 magyar honvéd tiszt, 12 tábornok és egy ezredes, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvéd tisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvéd tisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Juhász Gyula, vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s béke leng, a bús bitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap. Minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind e sugarak. Hisz onnan árad új világ felett szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. Testvériség, mely át világokon kézt fog a kézbe, hisz mind-mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogón igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott világ bírájaként föltámadott,

a népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A vénasszony és a halál. Benedekelek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt egy öreg asszony. Öregebb az országútnál, aki a hamut is már mamunak mondta, de meghalni nem akart. Erősen szerette az életet, gyermekesen volt, senkiesen volt, mégis mindig sürgött, forgott, dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. Tele volt a tulipántos ládája arannyal, ezüsttel. Fájt a szíve erősen, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít a halál, s azt sem kérdi, jössze vagy nem, megfogja, s viszi. Hát bizony jól gondolta, mert egyszer csak beállított a halál, s mondta neki.
2: Készülj, öregasszony, mert viszlek.
1: Könyörgött, istenkedett az öregasszony. Még csak 10 esztendőt.
2: Nem lehet, viszlek.
1: Még csak bár 5-öt.
2: Nem lehet. Készülj, már beírtam a nevedet a nagykönyvembe. Ki nem törülhetem.
1: De az öregasszony addig sírt, addig rimánkodott, hogy a halál adott neki 3 órát. Adj ennél több időt, kérte az öregasszony. Kegyelmez ma még életemnek. Gyere el holnap.
2: Isten neki, mondta a halál. Nem bánom.
1: És azzal indult kifelé, de visszaszólt.
2: Ha nem holnap, csak ugyan eljövök.
1: Jól van, csak gyere, mondta az öregasszony. De tudod mit? Jobb is lesz, ha felírod az ajtófélfára. Holnap. Nehogy én is elfelejtsem. A halál kivette a zsebéből a krétát, s fölírta.

0: rárakta az ajtófélfára. Holnap. Azzal elment. Másnap jókor reggel jön a halál, az öregasszony meg ott feküdt az ágyban. Indulj, öregasszony, letelt az órád.
1: Dehogy telt, mondja az öregasszony. Nézd csak az ajtófélfára, mi van odaírva?
0: Ma nem vihetsz el, csak holnap.
2: Jól van, mondotta a halál. Hát majd elviszlek holnap.
0: Ez aztán így tartott egy hétig, kettőig. A halál minden nap pontosan eljött az öregasszonyért. Az öregasszony pedig mindig hűségesen rámutatott az ajtófélfára, s a halál tovább állott nagy bosszúsággal. Hanem egyszer megsokalta a sok hiába való járást, letörülte az ajtófélfáról az írást, s megfenyegette az öregasszonyt.
2: No, megállj! Holnap csak ugyan elviszlek, nem adok pardont!
0: Hely, édes Istenem, megijedt az öregasszony. Reszketett egész testében, mint a nyárfa levél. Nem találta helyét a házában. Szeretett volna valahová elbújni, ahol a halál nem találja meg. Hopp! Megvan. Volt egy kád csurgatott méze, és belebújt abba. No, itt bizonyosan nem talál meg, de itt sem volt maradása. Hát, ha mégis megtalálja. Kibújt a hordóból, felhasította a dunnáját, bebújt a dunna tolla közé. Így kucorgott egy darabig. De itt sem volt maradása. Kibújt a dunnából, hogy jobb helyet keressen magának, éppen amint bújt kifelé, akkor nyitott be a halál.
2: Nézi, nézi, mi Isten csodája lehet az a fehér, tollas szörnyeteg.
0: Megijedt szörnyen, azzal utcu neki, úgy elszalad, hogy mézes kaláccsal sem lehetett volna visszacsalogatni. S a vénasszony azóta még mindig él.

0: Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni.
1: Egész éjszaka játszhatnánk apával.
0: Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.